0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: melyiket választhatok?
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jól, most már megnyugodtam, uram.
1: Nem is tudja, mennyit segített nekem.
0: Azt hittem, ön is a kocsiban volt, de nem érte.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a stúdióban itt van Drimál Tibor úr, aki az autós érdekvédelemmel foglalkozik, és vele beszélgetünk Budapest közlekedéséről és mindenféle más egyéb dologról. Tulajdonképpen Budapest alakul, változik folyamatosan. Vannak olyan dolgok, amik nagyon sok, a közlekedés nagyon sok résztvevője szerint rossz irányba vannak. Vannak olyan résztvevője a közlekedésnek, akik ezt éjjenzik, azt mondják, hogy ez a jó irány. Hát ebben nagyon nehéz egyébként igazságot tenni. Ti minden esetre az autósok szemszögéből próbáljátok ezt szemlélni. Úgyhogy köszöntelek a stúdióban.
2: Üdvözlök ma a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget neked is.
1: Mi legyen a téma?
2: Ami most nagyon aktuális, az a parkolóórák leszerelése, ami azért felvett komoly kérdéseket.
1: Én örülök neki, mert hogy van olyan pontja a világnak, ahol ezt parkolóórák nélkül nagyon jól meg tudják oldani.
2: Hát például, ahol nincsen fizető parkolás, ott ezt nagyon jól meg lehet oldani parkolóóra nélkül, tehát én egyébként támogatom a parkolóórák leszerelését azzal a feltétellel, hogy akkor a fizető parkolózónák is szűnjenek meg, ahol leszerelik a parkolóórákat. Az a probléma ezzel, hogy vannak olyan felhasználók, akiknek gondot fog okozni a digitális fizetésre való kényszerítés. Egyrészt vannak olyan emberek, akiket nem lehet arra kötelezni, hogy okostelefonjuk legyen, hogy applikációt tudjanak letölteni, kezelni, hogy bankkártyával fizessenek. Ezt van, akitől nem is lehet elvárni, van ilyen réteg is, és sokszor megkaptuk itt az elmúlt napokban, hát, hogy ők kevesen vannak. Hát erre azt tudom mondani, hogy a kerekesszékesek is kevesen vannak, mégis figyelünk rá, hogy ők tudjanak közlekedni a városban. Én azt gondolom, hogy azokra a rétegekre is figyelni kell, akiknek igenis ez gondot okoz. Arról nem beszél, hogy a készpénz használatnak azért van egy alkotmányos védelme.
1: Egyébként mennyire látjátok, mennyire van kidolgozva az a rendszer, amit felépítettek ehelyett? Én néztem egy pontját, hogy ha valahogy nem sikerül a fizetést megoldanunk, akkor be kell szaptatnunk egy irodába, és ott 3 órát ki kell fizetnünk, ami egyébként engem nagyon emlékeztet a régi parkolási rendelet megalkotására, ami tulajdonképpen annyi jogsértést tartalmazott, hogy az alkotmánybíróság több évig el volt vele.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen felvet alkotmányos aggályokat, a készpénz használat eltörlésén kívül ez már önmagában is, de azért az nem egy életszerű szabályozás, hogyha leparkolok valahol 10 percre, 20 percre, utána caplassak be a parkolóirodába és fizessek ki 3 órát. Tehát ez így semmiképpen sem működőképes, én azt gondolom. Ez megint, én úgy érzem, hogy ez arról szól, hogy annyira megnehezítsék a készpénzes fizetés lehetőségét, hogy ne akarjon az ember e felé haladni, de ezt kényszerítésnek hívják, tehát én ezt nem tartom megoldásnak. Valamilyen módon a készpénzes fizetés lehetőségét meg kell adni. Ugye ezt akár lehetne úgy is csinálni, hogy az ember előre tud megvásárolni valami jegyet, amit kitesz, mit tudom én, akkor viszont legyenek erre megfelelő sűrűségbe helyek, például
1: akkor lehessen mindenhol kapni.
2: Akkor mindenhol újságosnál, trafikba, kb. Benzinkúton mindenhol lehessen kapni. Ez például lehet egy megoldás, de ez nincs kidolgozva jelenleg, tehát ez biztosan...
1: De erre vannak Nyugat-Európában is példák.
2: Igen, ezt a megoldást, ez biztosan támadni fogjuk, hogy be kell menni a parkoló irodába és 3 órát befizetni, ez semmiképpen sem életszerű, és nem is reális, ez egy nagyon komoly diszkriminációja annak, aki nem akar digitálisan fizetni, vagy nem tud digitálisan fizetni.
1: Keresünk egy zenét.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van Dreamál Tibor úr. Pontosan mi is az érdekvédelmi szervezet neve?
2: Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület, autosérdekvédelem.hu webcímen lehet.
1: És tulajdonképpen azt mondtátok is, hogyha bárkinek bármi problémája van, vagy szimpatizál azzal a gondolatmenettel, amit ti képviseltek, akkor nyugodtan lehet jelentkezni nálatok.
2: Így van, tehát van egy csatlakozás.
1: Lehet bővíteni a társulatot, hogy komolyabb erőt képviseljetek, a tömegereje megjelenjen veletek együtt. Igen, mert egyébként meg általában az autós érdekvédelemmel foglalkozó szervezetek, azok nagyon nehéz helyzetben vannak, mert a kerékpárosok irdatlan jól tudnak szerveződni. Tehát ők kevesen van. Budapest közlekedésében a BKK felmérése alapján összesen 3% kerékpározik, 41% az, aki az egyéni közlekedésben autóval vesz részt, és a többiek pedig gyalogolnak, vagy éppenséggel ugye a BKV-t használják, az a legnagyobb szám a BKV-t használók.
2: Így van.
1: Aránya ebben. De visszatérve egy kicsit erre az egész fizető parkolásos dologra, én azért ünneplem ezt, hogy eltűnnek az órák, mert egyébként ugye mindannyian tudjuk a hátterét. Tehát, hogy kik üzemeltetik ezeket az órákat, ez milyen pénzösszegeket emészt föl, hogyha az a pénz visszakerülne valóban a közterületek fejlesztésére, és nem vinnék el valami teljesen más irányba, és az autós társadalmat is valahogy megpróbálnák egy kicsit jobban kezelni, tehát több parkolóhelyet, kulturáltabb parkolóhelyet, P+R parkolókat létesíteni a befolyó pénzekből, akkor rendben lenne, mert egyelőre most azon sírdogálnak az önkormányzatok, hogy veszteséges a parkolás. Hát amit azért vagy elhiszek, vagy nem.
2: Itt sok mindenre válaszolnék abban, amit mondtál. Az első, térjünk vissza még oda, hogy erős a kerékpáros lobby. Igen, tehát ez mindenképpen kérem az autósokat, hogy aki úgy érzi, hogy akadályozzák az autózásban, hogy csatlakozzon hozzánk, mind a közösségi oldalainkon, mind
1: vagy
2: a weblapon.
1: Vagy legalább annyi, hogyha sérülnek az érdekei.
2: Így van, mindenképpen csatlakozzon, hiszen akkor tudunk elérni valamit, hogyha erőt tudunk felmutatni, ezt pedig azzal tudom felmutatni, hogy meg tudom mutatni, hogy mennyi követőnk van, meg mennyi klubtagunk van. Ugye, mint említettem, a parkolóórák eltűnése az önmagában egy dolog. Én azt gondolom, hogy akkor fizető zóna is tűnjön el, meg amit említettél, hogy mi a háttere. Hát lehet, hogy a hátteret kéne inkább megváltoztatni. Tehát nem biztos, hogy az a rögtön a megoldás, hogy akkor a parkolókat tüntetjük, hanem ezt a problémás hátteret, amit említettél. Mi lenne, ha ezt tennénk rendbe inkább, és akkor nem kerülne ennyibe, nem vinne el ennyi pénzt. Tehát ugye tudjuk, hogy milyen szervezetek vannak rátelepedve az egész fizető parkolás rendszerére, és én azt gondolom, hogy ők a parkolóórákkal önmagában nem tűnnek el. Tehát én azt gondolom, ezt az egész fizető parkolórendszert úgy, ahogy van, el kéne törölni, és újra kéne gondolni. A szűk belvárosban ennek nyilván megvan a létjogosultsága. Tehát vannak a városnak olyan részei, ahol tényleg nagyon szűk hely van, ott forgalomszabályzási jogból ennek van létjogosultsága. De az, hogy az a szándék, az a kimondott és egyértelműen látszó szándék, hogy afelé haladunk, hogy egész Budapest egy hatalmas nagy fizető parkolóvá váljon, ez így nem normális dolog semmiképpen sem.
1: Ez tény. A fizetőzónáknál is ugye általában azt szokták mondani, hogy már az ott lévők, a lakosok is kérik, hogy bevezessék a fizető parkolást, miután rányomják ugye a mellette lévő kerületből is azokat az embereket, akik nem tudnak máshol megállni. Tehát, hogyha rövid parkolózónákkal operálunk, hogyha mondjuk 17 órától, 18 órától helyi lakosok számára biztosítjuk ugyanott a parkolást, akkor már meg lehetne ezt az egészet állítani, mert nem kellene bevezetni. Mind a ketten egyébként azért bevallhatjuk, hogy autós beállítottságúak is vagyunk, bár én meg hajlok arra, hogy mindenki közlekedjen azzal, amivel akar, csak ne tegyük egymás életét tönkre.
2: A szabad járműválasztás az jár, ez tőlem származik ez a fogalom.
1: Majd bevesszük az alkotmányba, ezen nem múlik.
2: Ez a tervem vele, igen, hogy ez kerüljön az alkotmányba, hogy a szabad járműválasztás joga. Mi soha nem mondtuk azt, hogy nincs szükség a többi közlekedési formára, viszont rendkívül aránytalan az, amit mostanában az autózás ellen művel. Tehát az, hogy például a Bajcsi-Zsilinszky úton is villamost építenek a metró tetejére, majd a jelenlegi Bajcsi-Zsilinszky utat kettőször egy sávosra szűkítik az autóközlekedés számára, ez természetesen számunkra nem elfogadható. Ugye azt is látni kell a parkolással kapcsolatban, hogy kérik a lakók. Igen, sokszor ezért kérik, amit említettél, csak az a baj, hogy nem az a probléma gyökere, hogy ezelőtt merő nem tud hazamenni az ott ideiglenesen parkolóktól, hanem azt kellene megoldani, amit az elmúlt években ezrével felszámoltak, ezer számra számolták fel a városban a parkolóhelyeket. Ezeket kell visszaállítani, egyébként pedig P+R parkolókat kell építeni. Tehát lehet itt szídni az ingázókat, de Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy a fejünk tetejére állunk, ingázók akkor is vannak, és ők velünk is fognak maradni.
1: Bocsánat egy pillanatra, hadd szóljon bele a csapos ebbe a dologba. Tehát akkor, amikor ugye felmerült annak a lehetősége, hogy Budapest is szálljon be abba, hogy itt a régióban lett volna egy-két olyan jelentkező település, aki azt mondta, hogy egyedül nem tudja megfinanszírozni, de csináljanak ott valahol egy köztes olyan nagy P plusz R parkolót, akik jönnek be a városba, le tudják tenni az autót. Senkinek nem élvezett egyébként, amikor másfél órát autózik, mondjuk Solymár irányából. Tehát akkor, amikor az én volt navigátoromnak a háza előtt, aki Solymáron rendesen bent lakik a faluba, ott áll a sor vége, amelyik jön befelé Budapestre, tehát ez senkinek nem jó. Ha olyan lenne a közlekedés, hogy le lehetne tenni a járműveket, lennének olyan parkolóhelyek, ahol ez megoldható, és olyan számban lenne, ennek a létesítése valamennyi pénzbe kerül, nem valami horror egyébként, mert nem akarnak ők ott felhőkarcoló méretű parkolóházakat, csak kialakítani olyan területet, ahol le lehet tenni az autót, akkor sokan le is tennék, hogyha olyan a közlekedés persze, ami bejön a városban. Na mindegy, szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon szertágazó dolog, szerintem erről azért el tudom még egy jó darabig beszélgetni. Át kell gondolni, hogy mi az, ami jó irány, mi az, ami rossz irány. Egyébként az egyéni közlekedést teljesen megölni azért hiba szerintem, mert hogy jönnek az elektromos autók, jönnek a zéró kibocsátású járművek, előbb-utóbb egyébként el fogjuk érni azt a számot, amikor már annyi lesz belőlük, hogy kevesebb lesz a benzines, akkor hol fognak közlekedni? Onnantól kezdve mit lehet mondani, amikor már a környezetet se károsítja az a jármű, hogy vajon mi a baj vele?
2: Jelenleg sem trabantok pöfögnek már az utakon. Tehát azért a benzines autók is az utóbbi 10-20 évben már azért igen tiszta üzeműek, tehát azért már nem kormotokádó ifák, meg olajos kifogást.
1: Hát azért 16 évnél öregebb a gépjárműparkunk.
2: De nem a korra számít egy autónak, hanem az állapota egyébként. Tehát nem
1: önmagában nem a korra legnagyobb
2: baj, hanem az, hogy milyen állapotban
1: vannak. Abba se vagyunk túl jók sajnos.
2: Igen, meg ugye nyilván a kiszerelt részecske szűrős dízelautók, meg ilyenek, ezek okoznak problémát, de ettől függően önmagában nem akkora baj, hanem az állapot a baj, tehát és erre most megint egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy erre mi a megoldás, mert nyilván nem azért van ez így, mert a magyar ember egyébként fel van vetve milliókkal, és tudna ő új autót venni, csak kalandvágya van, és ezért jár 20 éves autóval, tehát azért ez nyilván nem így történik.
1: Szerintem lesz még miről beszélgetnünk, hogyha kedved és időd engedi, akkor én szívesen látlak, várlak különböző témákkal. Ezt meg majd figyeljük, hogy hogy alakul a parkolóráknak a helyzete, meg az egész szabályozás és mindenféle más egyéb, és hogyha úgy látjátok, hogy sérülnek jogok, akkor kiabáljatok, és elmondjuk itt a rádióban, és biztosítunk tenni, helyet. Mert tényleg az kell, hogy mindenki jól érezze magát a városban, hogy működjön a város, hogy ne érezze senki úgy, hogy lenyomták a víz alá.
2: Egyetértek.
1: Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm további
1: szép napot, és harcoljatok.
2: Rajta vagyunk. Szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszönhetem Székely Mártont, az EGM Group sportdivíziójának egyik munkatársát, mert hogy beesett egy olyan információ ide nekem az e-mailek közé, hogy Nagy Roland, aki egyébként gokart versenyzőként rólt a versenypályákat, nemrég bekerült az Aston Martin Aramco Forma 1-es csapatának akadémiájára. Ezzel kapcsolatosan lesz majd egy sajtótájékoztató a későbbiekben, de ez mindenképpen egy olyan hír, amire szerintem az ember azért fölkapja a fejét, mert megjelenik az a varázs szó, amire azért nagyon sokan azt mondják, hogy húha, azért oda bekerülni nem biztos, hogy olyan egyszerű. De hát akkor a vonal túlsó végén itt van velünk Székely Márton, és úgy hirtelen, ami információt a birtokában van, akkor megpróbálja megosztani velünk. De hát először is szép napot neked, szia!
2: Szép napot neked is, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönjük szépen a megkeresést Roland és a családja nevében is. Összességében azt kell tudni Roliról, hogy egy nagyon fiatal kisrácról van szó. 2012-es születésű, tehát ez akár a hallgatóknak kicsit ijesztő is lehet, de hát ezek a srácok igazából 10 éves koruktól kezdve legkésőbb már gokartban ülnek, akik a később a versenyzés csúcsára eljutnak. Tehát akik Forma 1-ben mennek, akik a Le Mans-i szériákba mennek, ezek a fiatalok, egyébként könnyen lehet, hogy már fiatalon is itt mennek, de nagyon korán el kell kezdeni, mint minden sportot, ha megnézzük, akikből világklasszis labdarúgók lesznek, vagy kézilabdázók, vagy bármilyen sport, nagyon fiatal korban el kell kezdeni, hogy beépüljön minden reflex, beépüljön a fejükbe az egész sport és annak a működése.
1: Erről beszélgettünk, hogy a jelenlegi Forma 1-es pilóták jelentős része a gokárpályán rúgdosta a kavicsot, és akkor ez semmit nem változott, tehát ugyanúgy nagyon-nagyon fiatalon már ott szágoldanak szépen körbe-körbe a pályán.
2: Persze, hát ennek van egy olyan oldala is, hogy egy kisgyerek, aki elkezd

0: változni, egyébként a Roli iszletesen fiatalon kezdve még a többiekhez képest is, tehát 4-5 éves korában már gokartozott, ez azért ritka, tehát azt szokták mondani, hogy a 8-10 között kell kezdeni, de azért van ennek egy ilyen fizikai oldala is, ha most megnézzük, egy kisgyereket egyszerűen nem tud másba beültetni, mint egy gokartba, ami egy egyszerű szerkezet a maga módján a többi kategóriához képest még elég költséghatékony, és nyilván az autóversenyzés az sosem lesz egy olcsó sport, de a gokart a legköltséghatékonyabb, és a másik nagyon fontos elem, hogy emiatt nagyon-nagyon sokat tudnak menni. Tehát ha mondjuk a gokartban egy megtett versenykilométer mondjuk x forint, akkor más kategóriákban, ami mondjuk már egy formautót jelent, vagy hát a túrautózás mostanában kihalóban van, de akár az az irány, vagy a rallizás, az nagyon sok x lesz a gokarthoz képest. És egyszerűen ez egy kilométer alapú sportág azért a nap végén, tehát minél többet megy valaki, várhatóan annál ügyesebb lesz, annál jobb lesz. Ezért nagyon-nagyon sokat kell menniük ezeknek a gyerekeknek. Most aki már 12-3-4 éves, és ezekben a kategóriákban megy, ők az évben körülbelül 250 napot töltenek a gokartpályán, tehát a roliék is alig vannak otthon, folyamatosan Európában valahol egy gokartpályán vagy versenyeznek, vagy tesztelnek.
1: Akkor egy rövid zene, és akkor innen folytatjuk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Vonal túlsó vége még mindig itt van velünk Székely Márton, az EGM sportdivíziójának munkatársa, és vele beszélgetünk a gokártozásról, a gokártsportról, és ezen keresztül ugye Nagy Roland volt, akinek a neve felmerült, hiszen ő bekerült az Aston Martin Aramco Forma 1-es csapatának az akadémiájára. És hát ugye ebben mindenképpen nagyon fontos szerepet játszik az, hogy nagyon régóta ül a gokártban, és génjeibe hordozza most már az autósportot, nyugodtan lehet mondani. De talán érdemes azt is megemlíteni, hogy ez a gokárt nem az a gokárt, amivel bármelyik gokártpályán lehet körözni, hanem itt már egyébként nagyon komoly technika van.
2: Igen, ez fontos megérteni, hogy ezek a gokártok, ezek nagyjából kinézetben hasonlítanak meg abban, hogy négy kereke van egy ilyen BR gokárthoz, amivel az ember a barátaival megy. Ezek a gokartok, ugye a Roli az OK Junior kategóriába megy, ez 12 és 14 éves kor közötti srácok mennek ebben. Ezek a gokartok, ezek az egyenesben, tehát a pályán, ugye amikor egyenesben mennek, és ezek nem a nagy versenypályák, hanem ezek gokartpályák, ahol ők mennek, ott olyan 100 és 140 közötti sebességet érnek el, ez pályától függ. Akkor ezek a 12-14 éves srácok, ugye van a gokartozásnak egyébként felnőtt oldala is, vagy 14 év feletti oldala is, tehát több kategória, vannak már váltós gokartok, de azok a kartok ilyen 3 másodperc alatt vannak 100-on. Tehát egészen elképesztő teljesítmény már a felső kategória is, de ez a lenti is egy bélgokarttal összehasonlíthatatlan.
1: Tulajdonképpen mit jelent az bekerülni erre az akadémiára? Tehát alapból a név már nagyon jól hangzik, hogy Aston Martin, de bekerülni egy Forma 1-es akadémiára, az azért mindenképpen egy bizonyos tudási szintet feltételez, őneki már itt le kellett tenni különböző eredményeket, mert hiába keresik ők meg a csapatot, tehát hogyha nincsenek meg az eredmények, akkor hát megköszönik az érdeklődést, és lehet tovább menni.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye Magyarországról nem került még be tudomásom szerint senki aktív Forma 1-es csapatnak az akadémiájára, de a régiónkban is talán Roli az első, aki gokartosként kerül be, más akadémista volt már talán Forma 4-ből vagy Forma 3-ból közép-európai régióból, de hát ez egy nagyon ritka dolog, nagyon kevés versenyző van a világon, akik ilyen akadémiában mennek, és ez kicsit talán minden csapatnál más is jelent. Amiben biztos, hogy mindegyik megegyezik, az az, hogy egy olyan támogatást tudnak tenni a versenyző mögé, itt akár lehet a karrierútról beszélni, akár a versenyzés oldaláról, tehát a technikai felkészítés és egyéb ilyen szükséges elemek, amit egy nem F1-es istáló akadémiája vagy egy egyszerű szponzor nem tudna megtenni.
1: Mennyire fér emellett bele a suli, tehát hogy tudja megoldani, amikor ennyit utazik?
2: Hát nagyon nehéz iskolába járni, ő egyébként individuális tanulóként tanul. Ez azt jelenti, hogy amikor otthon van, akkor bejár az iskolába a többiekhez, amikor nincs, akkor pedig távolról egyéni tanrendben, talán ez a jó kifejezés, tanul, és otthon időközönként vizsgákat kell tennie. Talán osztályozó vizsgálnak a megfelelő, vagy megnevezés.
1: Akkor nem egyszerű az élete?
2: Nem, hiszen egyszerűen a napjai nagy részét egyébként azt teszi ki, hogy gokartozik, vagy arra készül, vagy arról tanul, úgymond elemeznek, elkészülnek a következő versenyre, és rengeteg edzés társul még emellé. Biztosan mindenki látott már videókat arról, ahogyan mondjuk a Forma 1-es versenyzőknek teniszlabdát dobálnak, vagy ilyen villogó lámpákat csapkodnak, ezek mind-mind rengeteg készségfejlesztést jelentenek. Most ezt nagyon leegyszerűsítettem, de elég bonyolult edzés rendszerben készül egyébként, hogy felkészüljön a pályán ráváló kihívásokra.
1: Miután lesz 20-án egy ilyen sajtótájékoztató, ott azért ennél talán még többet is meg lehet tudni, meg szerintem te is tudnál még mesélni nekünk jó sok érdekességet ebből kapcsolatosan, akkor 20-a után visszatérnénk erre, és akkor tényleg egy kicsit jobban belemászunk ebbe a dologba, hogy ez majd mivel fog járni, mi az, amit ettől várhat, milyen sportkarrier, milyen út áll előtte, és hogy milyen lehetőségek nyílnak meg egy ilyen iskolával együtt. Úgyhogy egyelőre én köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok sikert nektek, és gondolom rengeteg meló lesz ezzel kapcsolatosan, és mert ti is ezzel most egy új világba léptek be itt a kommunikációs csapattal.
2: Abszolút, ez egy nagyon új terep számunkra is, különös együtt dolgozni egy aktív F1-es csapattal. Egyébként például, akivel nekünk ott dolgozni kell, ő ugyanúgy utazik a versenyhétvégékre, és egyik kommunikációs vezetője az Astonnak. Komolyan veszik abszolút még az úgymond legkisebb tagot is, amit nagyon jól látni. Én megköszönjük szépen a meghívást.
1: Én is köszönöm, úgyhogy sok sikert, és akkor találkozunk 20-án. Hello!
2: Viszont!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Csörgő Lilit, a Toyota és a Lexus márkák PR munkatársát, és vele beszélgetünk a Lexus újdonságáról, mert hogy túl vannak egy világpremiéren, és ez nem más, mint a TZ, amely egy hatalmas autó, és talán a Lexus világában az első olyan, ami szabadidőautó karosszériában három sor üléssel lép most be a piacra, de hát először is szép napot neked, szia!
2: Szia Sanyi, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, debütált a vadonatúj Lexus TZ, ami Magyarországon 2027-re várható, és ez az első háromsoros, hatüléses prémium SUV-ja a Lexusnak, ráadásul ugye tisztán elektromos. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon úttörő modell, rengeteg olyan funkció és olyan dolog érhető el benne, ami sokkal könnyebb és intuitívabbá teszi a vezetést, úgyhogy ha neked is rendben van, akkor ezen végig tudunk menni.
1: Mindenképpen kezdjük talán a befoglaló méretekkel, mert azért nem kicsi az autó.
2: Nem, 5,1 méter, ami a jelenlegi leghosszabb Lexuson az ES-en is túlmegy, illetve szélességben is. Az autó 10 centi híján 2 méter széles, úgyhogy itt nem véletlen tudunk beletenni 6 embert. Emellé 2 akkumulátor kapacitással érhető el, egy 77 kWh, illetve egy 95,8 kWh akkumulátor, akár 5,2 másodperces gyorsulása is van, ami azért szerintem meghökkentő, tekintve, hogy ez egy 6 személyes E-kategóriás SUV, és mégis egy GR Yaris gyorsulása van az autónak. Úgyhogy ez nem csak nagyon sok ember szállítására alkalmas, hanem nagyon dinamikus vezetést is el tudunk vele érni.
1: Egyébként, ahogy az ember megnézte a világpremiért, nyugodtan mondhatom, hogy úgy azért oda tették magukat belül is rendesen a tervező csapat tagjai.
2: Nagyon sok funkció érhető el benne, tehát onnantól kezdve, hogy az új ES-ben látott rétegelt bambusz betétek a falban, ami nappal bambusz, este megvilágított mintákat lehet vele a falra festeni, az eltűnő gombok, az, hogy mind a három üléssorban elérhető az ülésfűtés, az első kettőben pedig az ülés szellőztetés is, ami egyébként nagyon ritka egy ilyen SUV esetén. A teljes három sor felett nyitható panorámatető van, ami még jobban megnyitható, nyitja ezt az amúgy is grandiózus teret, lábtartó, ami mozgatható, a második sorban kapitányi ülések találhatók, amik ugye egy sokkal szélesebb és minden irányban mozgatható háttámlás, oldalsó combtámlás ülések, tehát itt rengeteg funkció érhető el, ami így a luxust hozza az ember mindennapjaiba.
1: Mi az, amit technológiában esetleg beletettek, és valami olyan újdonság, ami ebben az autóban jelenik meg először?
2: Az Arin szoftver, amit egyébként már megismerhettünk a Toyota RAV4 esetében, viszont a Lexus márkánál ez az első modell, amiben integrálta a Lexus, ugye ez egy AI alapú szoftver, amit a multiinformációs és a multimédia kijelző, illetve a vezetés támogató rendszerek is egyaránt használnak. Ugye ez azt eredményezi, hogy a vezető minden irányból kap támogatást, és a multimédián keresztül kommunikál az autó a sofőrrel, attól függően is, hogy mondjuk milyen az út minősége akár, vagy milyen akadályokat vesz észre az AI az úton.
1: Egyelőre most mondjuk azt, hogy étvágygerjesztőnek mindenképpen jó volt, még esetleg csak annyit, hogyha el tudsz árulni, hogy milyen hatótávolságokban lehet gondolkodni majd, hogyha megjelenik, és nagyjából mikor lesz az a pillanat, amikor az a magyarországi, vagy mondjuk akár az európai piacokon is elérhetővé válik?
2: Az autónak a hatótávolsága akár 540 kilométer is lehet, az európai piacra pedig 2027 első negyedévébe várható.
1: Köszönöm szépen, és további kellemes hétvégét!
2: Én köszönöm, viszont hallásra!
0: Jazzy! Jazzy!

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormúzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormúzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszönhetem a Geely Közép-Kelet-Európai Marketing igazgatóját, azaz Varga Zsombort, és vele beszélgetünk a Geely érdekes modelljeiről, a pekingi autókiállításról, ahol valóban különleges modelleket mutatta be. Többek között megjelent a robotaxi, ami formavilágával, a belső terével és azzal a technológiával, amit oda felsorakoztatott a márka, valami olyan parádét csinált, hogy valami egészen elképesztő. Tehát gyönyörű a formavilág, nagyon szép a belső rész, és hogyha ez az autó tényleg tudja azt, amit ígérnek, akkor rövidesen megjelenik az utcákon, és valóban egy olyan robotaxi lesz, amiben nincsen még kormány se. De a vonal túlsó végén elemben, akkor itt van Varga Zsombor. Halló, szia!
2: Szervuszózom a hallgatókat is.
1: Vigyél el minket taxizni.
2: Most az a helyzet, hogy tényleg elképesztő volt ugye a pekingi autókiállítás és azonban is a Geely standja. Egyébként az első csarnokban kapott helyet a stand, és talán a hallgatók is tudják most már, hogy a Geely csoport vagy magában foglalja a Volvo, Lotus, Polestar, Smart márkákat, illetve például hogy a Mercedesnek a 10% körül tulajdonosabb.
1: A Smart is egy érdekes darab, mert hogy visszahozzák a Smartot, azt a Smartot, amit szerettünk, amely egy igazi városi autó volt, és ha minden igaz, még a hatótávja se lesz rossz. Na, de mindegy, maradjunk a taxiba egyelőre.
2: Igen, meg hát magában a Geely-nél, csak én szerettem volna mondani, hogy ugye kifejezetten viszont a magánál a Geely autóstandján, mert nyilván ezek a márkák is megjelentek a kiállításon, de a Geely autó standjánál gyakorlatilag ott volt ugye a Geely márkának, valamint a két prémium márkánknak, a Lincoln Cornnek és a Zeekrnek és a standja, tehát egy brutális technológiai offenzívát mutatott be a cég, és hát valóban a szalonnak a két talán legtöbbet fotózott, meg legnagyobb érdeklődést kiváltott modellje és koncepciója, az egyik az a Geely-nek a robotaxia volt, a másik pedig a Geely Galaxy Light nevezetű koncepcióautó, mind a kettőt érdemes talán majd körbejárni, de ezen felül még volt két nagyon-nagyon komoly technológiai újítás, még mindig a Geely házatáján belül, az egyik a világ első dedikáltan a telekromos terepjárók számára feltett platformja, közel 1000 lóerő körüli teljesítménnyel, az is egy nagyon izgi darab volt, illetve bemutatta a Geely a világ legfejlettebb 48%-ot meghaladó termikus hatásfokú öntöltő hibrid hajtását. Ugye azért fontos ez, mert eddig is lehetett tudni, hogy a plug-in hibrid, illetve a tisztán elektromos hajtás tekintetében most abszolút a világ első, és most már gyakorlatilag a legfejlettebb öntöltő hibridet is jegyzi. De hogyha visszatérünk egy kicsit a taxiban, ez tényleg nagyon sokat fantáziáját megmozgatta. Hát először is ugye ezt úgy hívják, hogy Full Domain AI 2.0, az a mesterséges intelligenciának egy olyan alkalmazása került bele ebbe a taxiba, ami nem önálló alegységekként kezeli a különböző rendszereket, hanem egy központi agy, tanulóképes, folyamatosan fejlődésre képes központi agy, ami vezérli az autót, és konkrétan a négyes szintű önvezetésre képes az autó, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen szabályozott városi környezetben, zónákban abszolút önvezetésről beszélünk, úgy az ötös szint, a legmagasabb szint az lenne, hogyha erre bárhol képes az autó, nyilván ez egy városi használatra kifejlesztett modell.
1: És egyébként megkében, akkor ezt a mesterséges intelligencia irányítja tulajdonképpen valamilyen szinten?
2: Abszolút, igen.
1: Tehát ha nem adom neki meg a jobb kezet, lehúzza az ablakot és elküld a fenébe.
2: reméljük, hogy ilyenre nem vettem eddig. De hogy tényleg egyébként, ha már valaki rákeres erre a Eva Kebnek hívják, vagy Gyűrű
1: Robotaxira,
2: akkor a formavilágában is érezni, hogy tulajdonképpen a gyerekkorunknak a sci-fi filmjeinek a világa beköszönt, és olyannyira egyébként az 2027 elején ez már hadrendbe áll Kínában, tehát gyakorlatilag a kínai nagyvárosokban megkezdődik az ezzel való önvezető taxizás. Ugye a Geely-nek van egyébként egy saját mobilitási szolgáltatója, a Kaokao Kínában, és gyakorlatilag ő fogja elkezdeni használni. De nagyon izgalmas egyébként az is, hogy ugye a Geely ezzel a modellel szerezte meg a világon első autógyártóként az úgynevezett ISO 8800 AI Safety tanúsítványt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye már a mesterséges intelligencia biztonság kapcsán is tanúsítványa van a cégnek. Ezt tudni kell, hogy ugye a Geely jegyzi egyébként a világ legnagyobb autóbiztonsági központját, és ott is jártunk egyébként az út során, megnéztünk élőben például egyébként egy töréstesztet, és nagyon érdekes volt az is, de...
1: Mielőtt még jön a de, zenélünk, és utána de.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Varga Zsombor, a Geely Közép-Kelet-Európai Marketing igazgatója, meg vele együtt Éva, a robottaxi.
2: Így van. Még csak annyi befejeznék itt az előző blogban, itt beszéltem, hogy a legnagyobb biztonságtechnikai központjáról, ahol egyébként külön kiemelték nekünk, hogy ez a kiberbiztonság mennyire fontos terület, és hát nyilván egy ilyen önvezető taxinál ez különösen kiemelt. Egyébként ugye említettem sok egyéb újdonságot, és még mielőtt belevágnék az önvezető taxiba, emellett ugyanaz a standon még ki volt állítva egyébként a Geely szilárdtest akkumulátora, épp úgy, mint egy ilyen ultra szupergyors töltés technológia, 1500 kW-os töltéssel, intelligens vezetőfülkék. Na de, visszatérve itt a robotaxira, ami elsőre föltűnik bárkinek, aki belekukkant oldalról, hogy nincs is kialakítva vezetőülés meg vezetőegység, tehát konkrétan nem is lehet fizikailag vezetni ezt az autót, akár egymás mögé is ülhetünk, vagy egymás felé fordulhatunk az ülésekkel, és gyakorlatilag ugye egy nagyon széles nyíló elektromos tolóajtókkal rendelkezik az autó, ugye ezek az ülések, ezek, mint említettem, egymással szemben vannak, nagyon-nagyon elegáns kialakítás van, egy ilyen Galaxy Skyroof mennyezet, tehát óriási üvegpanel, és ez a világ első kvantum szintű AI elektronikai elektromos architektúráját kapta meg ez az autó, 2160 soros digitális LIDAR rendszer van az autóban, és hát gyakorlatilag ez a világ első sorozatgyártásra kész L4-es szintű autonóm vezetési szoftvere. Gyakorlatilag Bluetooth...
1: Hát onnan már csak egy ugrás van az ötösig.
2: Így van, és ugye egy Bluetooth kulcsok, távoli járművezérlésre is alkalmas, ugye folyamatosan kapja az over-the-air frissítéseket, hát kevesen tudják talán, hogy a Geely az egyetlen autógyártó, ami konkrétan az autógyártón belül rendelkezik egy komoly, most már 70-nél is több műholdból álló szottával, aminek pont az a célja, hogy ezeket az over-the-air frissítéseket bárhol megkaphass az autó azonnal. Ugye bármilyen modellünk, amelyet a világszinten értékesítettünk, hogy az nagyon izgalmas volt, amikor az első ilyen elektromos eljöttünkbe jött, és reggel még nem volt magyar menü meg hangvezetés, az autóban délutánra lett, mert nem megkapta az over-the-air frissítést. Egyébként a világ legerősebb fedezeti számítógépe van ebben az autóban, Supercheap Nvidia Toru. Nem állítom, hogy én vagyok a legkomolyabb IT szakértő, de nagyon-nagyon meggyőzőek voltak az adatok, amiket láttunk. Gyakorlatilag ez bőven fedezi ezt az L4-es szintű teljesítményt. Gyakorlatilag 25,92 millió pont feldolgozására képes a digitális LIDAR rendszer másodpercenként, és akár 600 méteres érzékelési hatótával rendelkezik, tehát hogy brutális, amire képes, és gyakorlatilag a Geely Affari GASD L4 rendszert alkalmaz az autó, aminek köszönhetően teljesen személyzet nélkül képes a közúti transfer szolgáltatásokra. 2027 elején már szolgálatba áll Kínában, először Hangzhou városában, ugye ahol a Geely központja van, és egyébként a kínai Szilícium völgyként is emlegetik, amellett, hogy egyébként 5000 éves múltra tekintő város. Én most jártam először Hangzhouban, korábban jártam Kínában többször, de Hangzhouban most egészen elesett az állam. Tehát konkrétan, amikor mentünk a hotelbe, egyszer csak megjelent mellettem várakozva a lift mellé egy ételfutárrobot, aki konkrétan külön hívta a liftet, én nem tudtam megállni, követtem, és konkrétan akkor Bluetooth kapcsolattal csönget a szobába, kijön az ember, tehát hogy elképesztő, ami ott megy. Egyébként hozzáteszem, a Geely is ugye elég komoly robotikai fejlesztő, és ezt az Eva Cab mellé fejlesztettek egy humanoid robotot is, aki egyébként az összes bepakolásban, egyebekben segítségünkre van, tehát hogyha rendelünk egy robotaxi szolgáltatást, akkor ezt kérhetjük úgy, hogy a robot jön, és akkor bepakolja nekünk a bőrönöket és egyéb tárgyakat.
1: És amikor megérkeztünk, akkor ő kiszáll és kipakol?
2: Így van, ez az igényünk, akkor ezt megkaphatjuk, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ez egy teljesen az intelligens városok, intelligens energia infrastruktúrába beépülő modell, ja, és egyébként 900 voltos nagy feszültségű töltő architektúra kapcsolódik hozzá, tehát tisztán alkalmas maga a rendszer, és iszonyatosan gyorsan tölt. Egyébként megkapta ugyanazt a rendszert, amit például a Geely egy prémium márkája, az Zikör, meg a Lingenco is most már tud, hogy 10%-ra 70%-ra volt töltést, azt 4 perc 22 másodperc alatt abszolválja, a 10%-ra 97%-ra töltést.
1: Hát igen, de oda azért áramerősség is kell.
2: Hát igen, de ugye említettem, hogy itt vannak most a világ legnagyobb teljesítményi töltői is, konkrétan akár 1500 kW-os teljesítményi töltőkről is beszélünk, tehát elképesztő, amit e tekintetben villantott a cég.
1: Hát meg amit villantott Kína ebben a tekintetben, tehát majd el is köszönök tőled, mert azt látom, hogy szerintem ebből lesz majd egy két órás beszélgetés valamikor, hogyha van kedved bejönni, és akkor tényleg végigmegyünk egy kicsit a pekingi autókiállításon, meg a Geely kiállítási területén, meg hogy mi mindent láttál egyáltalán, hogy merre felé tart Kína, mert most az állam ugye levette a kezét az autóiparról, és ők azt mondták, hogy innentől kezdve modern városok, jövő városai fejlesztés indul el, és akkor ez az autó ezzel a fejlesztéssel tulajdonképpen, amiről most beszéltünk, a robotaxit nagyon-nagyon belepasszol abba a képbe, amerre most elindult akkor a kínai állam, mert hogy azt mondták, hogy most ez a főcsapás iránya.
2: Abszolút, ugye itt igen. A közlekedés biztonság is elsődleges szempont emiatt. Mindenképpen szívesen mesélek többet, például voltunk egy Zikör gyárban is, Premium márkának a gyárában, ami egyébként még csak nem is a legfejlettebb Blacklight Factory gyárunk, de ez is egy teljesen automatizált gyár, ahol konkrétan sokat a újságírók is tátott szájjal bámulták. Itt a különböző platformokat önvezető módon közlekedő alkatrészszállító egységeket, meg a teljesen automatizált giga robotizált rendszert, lézeres letapogatókat, tehát egyszerűen elképesztő. Úgyhogy nagyon-nagyon szívesen mesélek el, nyilván a többi modellről, technológiáról is, meg például arról, hogy életemben először 1000 lóerő fölötti autót, egy 1400 lóerős Zikör modellt is tudtam vezetni. 2 másodperc alatt gyorsuló Link & Co, Supersport koncepció autó, nagyon-nagyon sok minden volt most Pekingben, amivel nagyon-nagyon komolyan letette önmagában Kína, és ezen belül is külön a Geely védjegyét.
1: Kicsit akkor benézünk Kína világába, és hogyan képzelik a jövőt, mert tulajdonképpen ez a pekingi autókielejtés egy kicsit egy ilyen jövőbemutató utazásnak is jó volt, hogy merre felé mennek a modern városok, hogy fognak kinézni a világ modern városai, ahol a mobilizáció nem üldözendő dolog, hanem része az életnek, és hogy milyen járművekkel képzelik majd el mindez. De hát én köszönöm, hogy itt voltál, és akkor rövidesen hívlak majd. Köszönöm.
2: Nagyon köszönöm, várom.
1: További kellemes hétvégét. Hello.
2: Köszönöm neked, csalogatóknak is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Nem mond.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Kanalas Gergely urat, a DS márka igazgatóját, és vele együtt érkezik egy teszt indítóra, a numero 8-as a DS sorozatból, ami egyébként stílusában, formavilágában, az autó megjelenésében, meg az egész hangulatában valami különleges színfoltja majd az aszfaltnak, és hát nem csak majd, hanem már most is, mert már jó egy néhány darabbal én találkoztam a városban, hogy ezek most az első darabok, amik eladásra kerültek, vagy céges autó is már mászkál belőlük, kereskedői szinten nem tudom, de hogy ezt az autót észre lehet venni a forgalomban, az egészen biztos. Úgyhogy szerintem, hogy egy kicsit több lenne, mindenkinek jobb lenne, mert hogy egy egészen különleges formavilág, de hát először is szép napot neked, szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, hadd válaszoljak gyorsan a kérdésre, hogy amiket láthattál az úton, abban lehet már megvásárolt autó, amit már a boldog ügyfél használ, meg közte lehet tesztautó is, akár a miénk, vagy a márka kereskedésünké, de örülök, hogy találkoztál már az autóval az utakon, és hát mi is nagyon örülnénk, szerintem az utcaképre jó hatással lenne, hogyha minél többet látnánk belőle.
1: Igen, meg a DS márkára is. Tényleg nagyon jól néz ki az autó, nekem nagyon bejön. Érdekes egyébként, mert ugye a fotókon megnézi az ember, és egy olyan nagyon-nagyon futurisztikus jószág, de amikor élőben találkozol vele, akkor úgy minden a helyére kerül. Legalábbis én, ahogy láttam az autót, és ez nem messze tőlem Zuglóban, ott ácsorgott egy ilyen pont. Tehát éppen indultam el valamerre, és gyalog voltam, és úgy megálltam, ott körbejártam, rácsodálkoztam, és megállapítottam, hogy én ezt megvettem, ez így rendben van.
2: Hát most már minden részletét felfedezheted, egyébként tényleg egy elég egyedi látvány az autó, hogy nagyon éles, élekkel dúsan ellátott formája van az autónak, de ez egy nagy kocsi, tehát 4 méter 81 néhány centi hosszú, egy szép nyulánk autó, egy kicsit kupés tetővonallal, de mégis a mostani trendeknek megfelelően azért ez egy viszonylag magasabb építésű
1: egy kicsit
2: autó.
1: Olyan crossoveresre sikeredett szerintem.
2: Abszolút, a gyár egyébként kupé SUV-nek apostrofálja.
1: Igen, de hála Istennek nem SUV.
2: Sok mindent bele lehet
1: nekem
2: látni.
1: Igen.
2: Nem, szerintem sem egy klasszikus SUV forma. Nagyon látványos az autónak a frontja, a hátfala is ugye ilyen csíkszerű, függőleges, nagyon vékony, nagyon éles lámpa megoldásokkal elől-hátul, elől egy világító hűtőráccsal, amelyben a logó is világít. Tényleg este egy egészen parádés látványt nyújt az autó, és egyébként a formáról szerintem mindenkinek lejön, hogy ez egy ilyen nagyon áramvonalas autó, és egyébként tényleg az, tehát 0-24-es légellenállási együtthatóval, nyilván mint villanyautó, ez egy nagyon fontos.

0: tényező, és tényleg a formát áthatja ez a törekvés, hogy minél kisebb legyen a légellenállása.
1: Akkumulátorcsomag, teljesítmény, egyebekről mi az, amit érdemes elmondani?
0: Kétféle akkumulátorcsomaggal kínáljuk az autót. Már a kisebbik is viszonylag nagynak számít, hiszen az is picivel több mint 74 kWh, a nagyobbik pedig csaknem 100 kWh akupak. A kisebbikkel nagyságrendileg ilyen 560 km a VLTP hatótáv, a naggyal pedig akár 750. Ez a 750, ez nyilván úgy jön ki, hogyha az autón speciális gumi van, vagy picit kevesebb extra, mert ahogy extrázzuk föl, ugye nyilván nő a tömeg, de akkor is egy 690 km simán kijön a nagy hatótávú változattal. És ami még fontos, hogy dobálózunk itt a hatótávval, de ami tényleg fontos, hogy ez a nagy aksis, ez autópályán kedvező időjárási feltételek mellett 500 km tud.
1: Na, erre zenélünk egyet.
0: Oké. Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Tenóta megint csak itt vagyunk, itt van velünk Kanalas Gergely úr, a DS márka igazgatója, meg vele együtt a numeró 8-as, ami formavilágával egyértelműen kitűnik a többiek közül, de ezek szerint akkor mondhatjuk, hogy az a technológia, ami ebben az autóban dolgozik, az is akkor a legutolsó fejlesztések közé tartozhat itt valahol a Stellantis csoporton belül, tehát amit az elektromos igen. autózásról most úgy nagyjából tudtok, mint prémium márka, azt ide beletoltátok.
2: Igen, és még egy érdekesség, akinek ez esetleg fontos, hogy ez egy teljes mértékben európai autó olyan szempontból is, hogy maga az akupak, ami belekerül, és az villanymotor is Franciaországban olyan gyárban készül az aksi, amelyben résztulajdonos a Stellantis, úgyhogy abszolút saját berkeken belül oldja meg a DS márka is ennek az autónak a hajtáslánc gyártását is.
1: Volt benne egy varázsszó, hogy ez egy teljesen európai autó, ami valami olyasmit ígér, hogy nem fogok megőrülni tőle, hogy mindent bepakoltak az infotainment rendszerbe, és gyakorlatilag a kilincsen kívül egyéb gombot nem találok az autón.
2: Nem, és ami szerintem sokaknak fontos lehet, hogy kicsit szemben megyünk a trendekkel olyan szinten, hogy most a mostani villanyautókban általában hatalmas képernyő uralja az autó középkonzol részét, amire minden funkciót rátettek. A numero 8-asnál egy végtelenül elegáns, keskeny, se nem nagy, se nem kicsi, gyönyörű üveg érintőképernyőt találunk, de ez méretében messze elmarad attól, amit mostanában látunk. Vannak fizikai gombok, és plusz a műszerpanel is viszonylag kisebb, mert az autó szinte mindent a szélvédőre tud vetíteni, ezáltal az volt a cél, hogy a műszerfal is a lehető legletisztultabb legyen, hogy ahogy beülünk, nyugalmat érezzünk, ne a stressz, hogy úristen, hogy fogom elindítani egyáltalán ezt az autót.
1: Igen, mondjuk ezek fontos dolgok manapság. Kínaiak ugye valami teljesen más vonalat képviselnek, nagyon jó autókat gyártanak, tényleg jó velük közlekedni, még azt mondom, hogy időnként egészen kellemesen is fogyasztanak, igen. De amitől megőrülök, hogy tényleg mindent belepakolnak, és a kezelésük éppen ezért lesz rettenetesen hektikus, pláne egy elektromos autónál, amikor igen. például bentről a menürendszerből kell nekem úgy üzemmódot váltani, illetve visszatáplálásban és a háromféle vagy négyféle mód közül egy ikon megnyomásával kell váltanom, miközben igen. ki kell lépjék a navigációból, hogy igen. visszatáplást tudjak váltani, tehát életszerűtlen dolgok vannak benne.
2: A DS-ben ezt úgy oldották meg a kicsit klasszikusabb módon, hogy a kormány mögötti karokkal tudom, ugye
1: ennyi, ott vannak a fülek. Mértékét.
2: Ott vannak a kis fülek, és az egypedálos vezetést pedig egy gombbal a középkonzolon.
1: Már szeretem, ennyi. Jó. Na, hát nem tudom, van-e még valami, amit így előzetesben érdemes elmondani, vagy majd hagyjunk akkor még valamit, amikor hagyjuk, a tesztet megfuttatjuk.
2: Kíváncsi vagyok a tapasztalatodra őszintén, úgyhogy majd akkor, amikor lehetőséget adsz, akkor beszéljünk róla.
1: Én mindenképpen nyúzni foglak, mi is befejeződött a teszt, és akkor tényleg körbejárjuk ketten az autót, megnézzük okay. a gyakorlati tapasztalatokat, és mindezt, amit még esetleg nem mondtam el, de a gyáriak, és meg te is fontosnak tartasz, akkor már is dobáljuk jelen, hozzá nem. majd.
2: Örömmel.
1: Na hát köszönöm szépen, és akkor utána találkozunk rövidesen majd megint az adásban. Úgyhogy addig is további kellemes hétvégét, szia!
2: Köszönöm!
1: Ennyi volt a mai műsor, köszönet a kitartó figyelemért, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, mindenkinek további kellemes hétvégét, viszont hálásra.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Ez egy régi, de puccos körgangos ház volt a belvárosban.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, változik a H5-ös hév közlekedése, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi és szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótló buszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Ma rendezik a futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidő sporteseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a szabadidő sportesemény szervezők országos szövetsége online felületein lehet tájékozódni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most kezdődik a Budapesti Hírmagazin. Szabó Kati vagyok. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának egy hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutató téren 13 ezer trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek majd a látogatók. A nettó 350 millió forintos fejlesztés az intézmény saját bevételeiből és fővárosi támogatásból valósul meg. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A szélhámosok kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait hívják fel telefonon, és az ügyfeleknek akár megtérítését ígérik. Állításuk szerint a visszafizetés az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy ilyen esetben senki se fizessen. További tájékoztatás a kiberpajzs.hu oldalon érhető el. Lemondott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök bejelentette. A testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy díjat. Dénes Ágnes New Yorkban élő magyar származású képzőművész és Fujimoto Su japán építész a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében. A program részeként 30 fiatal szakorvos sajátíthatja el a tüdőtakanatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai módszereit. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hatékonyabb kezelést és jobb életminőséget. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós, klimatizált USB töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő főútvonalon, illetve a középutai városi részben lehet utazni, közölte a BKK. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton. Jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cikk szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai alapján valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népességfogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság létszáma. Országszerte több mint 20 strand és fürdő kezdte meg a szezont. A legtöbb helyen fokozatosan nyitják meg a medencéket. A fürdők többsége csak a pünkösdi hétvégétől, vagy június közepétől várja a strandolókat. A jegyárak idén országszerte mérsékelten emelkedtek. Budapesten átlagosan 5-8%-os a drágulás, de a családi kedvezmények megmaradtak. Motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba állnak Budapesten és Pest vármegyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, jelentette ki a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás arról beszélt, a klímaváltozás következménye, hogy 2026 az első év, amikor Magyarországon nagyobb területen termesztenek napraforgót, mint kukoricát. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dínye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés 1/3 Békésvár megyében található. Az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mint egy 1500 gazda foglalkozik dínyetermesztéssel.
1: Jazzy. Jazz.

0: Folytatjuk a Budapesti Hírmagazint itt a Jazzin. Ellenőrzik a napszemüvegeket a boltokban és az online térben is, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert elmondta, szúrópróbaszerűen látogatnak el az üzletekbe, utcai árusítóhelyekre, ahol a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói forgalmazói tájékoztatók meglétét vizsgálják. Szabálytalanság esetén a gyártót és a forgalmazót is megbírságolhatják. A terméket is kivonhatják a forgalom. A gyermekkori magas vérnyomás felismerését segítő alkalmazást fejleszt ki a Szegedi Tudományegyetem. Az applikáció meghatározza, hogy mekkora a magas vérnyomás kockázata, mikor elegendő az életmódváltás, és mikor van szükség szakorvosi vizsgálatokra vagy gyógyszeres terápiára. A probléma egyre gyakoribb a fiatalok körében. Túlsúlyos vagy elhízott gyerekek körülbelül egynegyede magas vérnyomással küzd. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT járműparkja 4 darab emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják. De szükség esetén gajazási munkák során is bevethetők. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A régi társaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben is. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rádiópol ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenő idő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során hadsofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Több mint 685 ezren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezren még nem küldték be a megérkezett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényes személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratórium elvégzett teszteken. Posfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Sokkoló látványra ébredtek még vasárnap hajnalban egy angyalföldi 10 emeletes lakóház lakói. Egy 21 éves pszichiátriai kezelés alatt álló férfi módszeresen végighaladt az utcán, és több mint 10 autó ablakait törte be. Az ámokfutó nem kímélt egy hete vásárolt járművet sem. A betört üvegek mellett pedig vérnyomokat hagyott maga után. A rendőrség még a helyszínen elfogta az elkövetőt. A rongáló millió uniós károkat hagyott maga után, írja a Blik.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

legújabb fővárosi hírek következnek itt a Jazzin, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író Schwab-hegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angolórán ült, amikor a telefonjára letöltött Sieve City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a tanteremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt, és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd újra összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztést, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Sieve City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Június végétől ismét indulnak retro Isztria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres, Posztonynát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritása lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Tovább nőtt a használt autóbehozatal.

0: Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez itt a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitasz.hu oldalon is lehet segíteni. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsó tésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres Mill laktózmentes tejet minőség megőrzési probléma miatt. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszak Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Ples Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Májusban lezárulnak a volt körszálló bontási munkálatai, ezt követően pedig megkezdődik az épület együttesének felépítése. A bontás során elvégzett statikai vizsgálatok rámutattak, hogy az eredeti tartószerkezet megtartása nem biztonságos, így a módosított építési engedélynek megfelelően a teljes épületet lebontják. A beruházás az ikonikus forma és a városképi megjelenés megtartásával, de immár a 21. századi műszaki követelményeknek maximálisan megfelelve valósul meg. Az első kulcs átadások 2028 tavaszán várhatók. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Cseke Szilárd Munkácsi Díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a nagy közönség június 7-ig tekintheti meg. Átlagos szamóca termés várható idén. Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. A fólia sátorban termesztett gyümölcs már kapható, a szabadföldi szamóca pedig május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az Agrárkamara szerint a szélsőséges időjárás okozhat még gondokat. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Stagnálnak a lakbérárak áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

És már is érkeznek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzin. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugár fizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön élő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és a rakparton halad. A gyülekezőt 15 óra 30 perckor tartják, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, és a fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint a csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban. A szervezet közleménye szerint a robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta fennálló probléma. Rendszám hiány a hatóságok nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Erre többnyire csak baleset vagy közúti igazoltatás során derül fény. Időről időre felmerül ugyan a rendszám bevezetése ezeknél a járműveknél is, de ez a végrehajtás technikai és költségvonzatai miatt elmarad. A hely, ami segített címmel családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílt kiállítás Budapesten, az Esernyős Galériában a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A május 28-áig nyitva tartó tárlaton olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnének közvetíteni a nyilvánosság felé. Önök a Budapesti Hírmagazint hallották itt a Jazzin. Már is érkeznek a friss hírek. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Szabó Katit hallották. Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a liszt érzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni naponta 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra.

0: Jazzy Weekend.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Jazzy Weekend minden kedves hallgatóját, és tulajdonképpen egy nagyon kellemes hétvégét szeretnék kívánni az elkövetkezendő két órában, némi nemű programmal, köztük egy felhívással, hogy a Dunakanyarban nagyon is érdemes mostanság ellátogatni. Csalhatok egy picikét, mert hogy Rodolfo születésnapja is van, úgyhogy bűvész mutatványnak is beillően most próbálom elrejteni önök elől a csalódottságomat. Igen, a csalódottságomat, hogy én nem vagyok Pierce Brosnan, hanem csak Gaskó Balázs. De mielőtt eldicsekednék azzal, hogy én, ellentétben a világhírű színésszel még nem vagyok 73 éves, lessük meg, hogy milyen nevektől kell óvakodni, ha baba érkezik a családba. A nagy történelmi nevek néha népszerűek, ám azért illenék belegondolni, hogyha valakit Mózesnek neveznek, akkor az a fiatalember tanuljon meg úszni, mert az Ószövetségből is ismert történet szerint ez a név vízből kihúzottat jelent. Némiképpen keményebb és harcosabb csemetéknek adható a botond név, ami ugye összeköthető a bottal, amivel ütjük a nyomát a józanságunknak, amikor buzogány jelentésű nevet adtunk sarjunknak. A választékból már csak a jó ízlésem okán is röviden emelem ki a Hannibal nevet, valamint a Nepomuk elnevezést. Viszont minden rajzfilm kedvelő kedvéért megemlítem, hogy Ubul névnap is van, ami bármit is gondolunk róla, egy régi magyar személynév. Gondolatot és merészet jelent, és én merész leszek, hiszen ma az első órában sportoló négy és kétlábúakról szeretnék mesélni önöknek. Persze nem egyedül, hanem az Agility hazai tudorával, a válogatott egyik oszlopos vagy akadályos tagjával, erősségével, szóval mindenről beszélünk majd, ami hűség, négy láb és Agility. De tudom, hogy a rendkívül rossz indulatú hallgatók már nagyon várják, hogy Pierce Brosnanről meséljek, aki sajnos napjaink még mindig egyik legsármosabb szépkorú színésze. A kis James Bond parancs Írországban, Drogheda városában született 1953. május 16-án. Négyesztendősen apukája kilépett az ajtón, az anyukája pedig kapott egy kedvező munkalehetőséget Londonban, és ott nővérként dolgozott. Ami szépen hangzik, de Pierce maradt Írországban, és a nagyszülők nevelték fel nagyon nagy szeretetben. A szeretet maradt, a kíváncsiság azonban nőtt, úgyhogy 16 évesen Londonba ment, fényeket, zsúfolt utcákat, új nyüzsgő életet keresni, és el is döntötte, hogy festőművész lesz. Mindezt persze úgy, hogy iskolába nem jár, ecsetet, vásznat azonban vásárol, és kísérletezik. A kísérletezés kísérlet maradt, és ma már csak hobbiként nyúl a nyúlszőrhöz a világhírű színművész. Ha jó történetre várnak, azzal szolgálhatok az újságmúzeum.hu jóvoltából. A fiatal Pierce Brosnan elment egy cirkuszi előadásra, ahol lenyűgözve nézte a tűznyelők bemutatóját. Szenvedélyére jellemző, hogy maga is megtanulta ezt a veszélyes alakítást, elsajátította a technikát, és olyan ügyesen csinálta, hogy egy cirkusz ügynök felfedezte, és rögvest munkát is kínált neki. Ez a munka pedig 3 évig tartott, egy vándor cirkusz tagjaként járta a vidéket. Annyi spiritus azért maradt nem csak a torkában, hogy sikeres vizsgát tett a színi tanodában, és bemutatkozott a Várj, míg sötét lesz című színdarabban. A többi már történelem, felfedezés, castingok, 1985-ben Golden Globe díjra jelölés, a jelek pedig azt mutatták, hogy irány Hollywood. Az NBC készített egy romantikus detektív sorozatot, a Remington Steele-t, ez volt az igazi belépője az igazi sztárok világába. Tudom, várják már, hogy jöjjön James Bond, de hát előbb Sean Connery volt, meg Roger Moore, és még sok-sok nagyság, de az elegancia, a stílus és a magabiztosság 1995-ben meghozta az aranyszemet, utána a Holnap markábant, a világ nem eléget, és a haj meg máskort. És bár futott a szekér, azt nem akarta, hogy beskatujázzák. Elvállalta a Dante poklát, a Thomas Crown ügyet és a Matadort is. Én pedig szeretnék gúnyosan nevetni, de nem tudok, mert tényleg van hangja, és ezt be is bizonyította a Mamma Mia-ban. És ezzel gyakorlatilag 3 milliárdra nőtt a rajongók száma. A szomorú történetekkel pedig még a férfi szíveket is meglágyította. 1977-ben találkozott Cassandra Harris ausztrál színésznővel, ám 10 évvel később a hölgy súlyosan megbetegedett, és 1991-ben elhunyt. 3 évvel később megismerte második feleségét, akivel több Puskás stadionnyi hölgy nagy bánatára azóta is együtt van. Pierce 5 gyermek édesapja, és már régóta amerikai állampolgár. Szabad idejében továbbra is fest, én gúnyosan megemlítem, hogy nem túl jól, de egyáltalán nem gúnyosan, és sok-sok irigységgel mondom, hogy alig öregszik. Ami el is várható egy James Bondtól. Boldog születésnapot, Pierce Brosnan, kedves férfitársaim, adjuk föl, inkább hallgassunk itt a Jazzy Weekendben jó magyar zenéket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Hölgyeim és uraim, elérkezett a pillanat, hogy a világot felosszuk magunk között. Vannak olyanok, akik nagyon szeretik a négylábúakat, és vannak, akik kevésbé. Bár ez utóbbi szerintem csak abból fakad, hogy nem néztek még mélyen egy-egy cica vagy kutya szemébe. Most maradjunk a kutya szemeknél, vagy lehet, hogy a lábaknál. Sportról is beszélgetünk, hiszen nyáron és nyár végén Agility EB-t és VB-t rendeznek, amin lesz magyar résztvevő, van magyar válogatott. Még mielőtt belekezdenének a Ria-Ria Hungáriába, azért némi pszichológiai segítséget nyújtok, hogy miért is fontos kutyákkal körbevennünk magunkat, mondjuk néhány politikus helyett. Jöjjön egy aranyos, kedves, simogatható beszélgetés Horváth Tóth Boglárkával, aki egyrészt sportcoach, másrészt habilitációs kutyakiképző, agility versenyző és tréner, de a legfontosabb, hogy kutyabarát. És innen indul minden.
2: Isten igazából a karrierembe, a hobbimba, a magánéletembe kvázi mindenhol kutyák vesznek körül, és olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy már pici gyerekként egyébként kutyatenyésztő nagypapával, meg kutyát tartó és szerető felmenő közé sikerült születnem, és hát ezt a hagyományt ezt én sem állítottam meg, és bízom benne, hogy majd az én kisfiam is viszi tovább, és soha nem lesz opció az, hogy nincs körülötte kutya. Úgyhogy alapvetően én üzleti trénerként dolgozom, van egy tréning cégünk, ahol szervezetfejlesztéssel foglalkozunk, de itt is kutyákkal együtt dolgozunk egy saját általunk megálmodott és megszült módszertannal, tehát kutyák segítenek abban, hogy multinacionális környezetben vezetőket képezzünk, munkatársi szinten különböző készségképességfejlesztő programokat tartsunk, és ezért is élek együtt 6 kutyával, mert hogy vannak kutyáim, akik a cégben dolgoznak, és ők abban segítenek, és van 2 fantasztikus sportkutyám, akikkel pedig az agility sportágat próbálom minél magasabb szinten űzni, és sportolóként, versenyzőként, és hát hála Istennek idén is magyar válogatottként tudom magam minősíteni. Én szerintem kevés olyan ember van, aki jobban szereti nálam a kutyákat, viszont ez, én azt látom, hogy nagyon sokszor ez egy rossz irányt vesz, és elkezdjük antropomorfizálni a kutyákat, pedig ők kutyák és nem emberek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy innentől a szükségleteik is a kutyák szükségletei, és nem a mi emberi szükségleteink, és ez sokszor fel tud borulni. Azt gondolom, hogy mind a 2 fajnak van egy ösztönös működése, és van egy tanult viselkedése, és ennek az arányai ugye mindig a kérdés. Most itt nálam a sportkutyák tényleg már írnak, olvasnak, és eszméletlen mennyiségű és minőségű tudás van bennük és mögöttük. Míg van olyan kutyám is, akit az útszéléről fogadtam örökbe, és nála az ösztönös működés az sokkal erősebb. De hogy emberbe is tudok olyat mutatni, akinek az ösztönök dominálnak, és olyat, akinek a tanult viselkedések. Tisztelettel kell lennünk a kutyák valós szükségletei iránt, és így kezelni őket kutyaként, akkor lesznek ők a legboldogabbak és a legkiegyensúlyozottabbak. A kutyatartás egy nagyon magas fokú alázatot, felelősségteljességet követel, tudatosságot követel, és fejlődő képességet, és tanulni vágyást, hogy minél nagyobb biztonságot, minél nagyobb örömöt, kiegyensúlyozottságot tudjunk a kutyánk életébe vinni. Sok embernek nem való ez, és nem feltétlenül azért, mert erre nem lenne képes, hanem azért, mert olyan életet él, amiben ez nem biztos, hogy belefér ilyen formába, és alapvetően az lesz a vége, hogy a kutyának a szükségletei szenvednek majd hiányt. Zseniális dolgokat kapunk tőlük, feltétel nélküliséget, ami szerintem az emberi világban egy óriási hiány mostanság, és nagyon kevés olyan emberi kapcsolatunk van, ahol ezt megkaphatjuk, ha megkaphatjuk egyáltalán. Ugye a kutyáknak a jelenben való léte indukálja azt, hogy erre ők képesek. Kapunk tőlük olyan tükröt, ami folyamatosan szerintem önreflexióra és fejlődésre késztet, legalábbis engem a kezdetektől. És mindegyik kutyámnál más, de hogy mindegyiknél meg tudom mondani, hogy mi az, amit tanít nekem, és mi az, amit tanított nekem. Illetve emellett kapunk tőlük időt, egyszerűen kiharcolják az időt, amit utána magunkra fordíthatunk, mert elvisszük őket sétálni, közös programokat tervezünk velük, kivisznek minket a természetbe. Egyszerűen visszaadják azt az életünknek azon részét, amit szerintem újra kell tanulnunk, és ebben nagyon, nagyon segítenek a jelenben való létet, a nyugalmat, a kiegyensúlyozottságot és a tényleg olyan én időt, amiből utána tudunk profitálni.
1: Egy jutalomfalatnyi időre most megszakítjuk a beszélgetést Horváth Tóth Boglárkával, de visszajövünk még, és egyre gyorsabban közeledünk a legnépszerűbb kutyás sporthoz, az agilityhez. A bonyolult szó magyarázata helyett most még inkább zenéljünk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend minimum 6 lábon, ebből 4 a kutyáké. Az agility sport kapcsán faggatom Horváth Tóth Boglárkát, aki nagyjából mindent tud az ügyes, gyors és sportos kutyákról, meg az ő szeretetükről. Oda-vissza.
2: Nincs alternatíva a fejükben, hogy hú, lehet, hogy a szomszéd Marika néni sokkal jobb gazdám lenne, és akkor elkezdek azon gondolkozni, hogy tudok kijutni és meggyőzni őt arról, hogy inkább vele élnék. Tehát ők elfogadják azt, ami van, és arra reflektálnak. A kutyának igenis biztonságot ad az, hogyha van felette, mellette egy olyan társ, egy olyan vezető, akivel ő el tudja érni azt, hogy megfelelően tudjon működni ebben a világban.
1: Utána néztem a szó jelentésének, az agility ugye így angolul van, de az agilitást is ismerjük, mint latin eredet, fürgeség, gyorsaság, ügyesség. Gyorsan tisztázzuk a legelején, ez sportról beszélünk?
2: Sajnos a Magyarországon a hivatalos állásfoglalás az még hobbi tevékenység, de ettől függetlenül ez a világ nem minden részén van már így, és mi magyarok is törekszünk arra, hogy hivatalos sportról beszélhessünk nem sokára. Világbajnokságról, Európa-bajnokságról és tényleg világszintű elismerésről tud már beszámolni ez a tevékenység, és én innentől azt kérem, hogy hívjuk sportnak, igen.
1: Ki a fontosabb benne, az ember vagy a négylábú?
2: A négylábúnak a teljesítményét értékelik. Ettől függetlenül a kutya képtelen lenne az ember teljesítménye nélkül megoldani a feladatokat. Szóval mind a kettő ugyanannyit nyom alatba. Ez 1970-es években az Egyesült Királyságban biztosan sok hallgató hallott már a Kraft nagyon híres kutya kiállítástól. És a Kraftson volt egyébként egy igény, hogy valamilyen show elemet vigyenek be a köztes járatokba, amivel szórakoztatják a közönséget. Egy Peter Minvel nevű embert kértek meg, akinek egyébként merőben volt köze a lovagláshoz, lovas díjugratáshoz. És ő megálmodta, hogy akkor nézzük meg, hogy tudunk egy ilyen díjugrató pályát lekicsinyítani, és még akkor kezdetlegesen pórázon ügyesebb kutyákat ezen végigvezetni a gazdinak az utasítására, és hát eszméletlen sikere lett ennek a történetnek, és pillanatokon belül egyébként egy sport lett belőle, és pár éven belül már versenyeket rendeztek. A lényeg az, hogy a kutya egy akadálypályát teljesít, semmiféle külső kontroll nem érheti, tehát nem lehet hozzáérni a kutyához, csak és kizárólag vezényszavakra, testjelekre végzi el a feladatokat. Minden akadálynak különböző jellegű, méretű akadályokkal találkozunk ezen a pályán, és hangsúlyozom, hogy a pályának a vonalvezetését, amit ugye az embernek kell megmutatni és lekommunikálni a kutyával, azt a kutya még sosem csinálta. Tehát nem azt gyakoroljuk otthon, és akkor elmegyünk a versenyre, és ott akkor megmutatjuk, hogy mit tudunk, hanem az adott versenynek a bírója tervezi meg a pályát, és a versenyzőknek ott a versenyen 8 percük van mindösszesen arra, hogy ezt a pályát megtanulják, először kutya nélkül, tehát képzeljenek el a hallgatók egy 20x40-es területet, ami ugye tele van akadályokkal, van egy meghatározott vonalvezetés, amerre mennie kell majd a kutyának. Természetesen minden akadálynak van saját szabálya, szabályrendszere is. Egy szlalomba melyik oldalról kell bemenni, egy zónás akadályon mit, hogyan kell érinteni a kutyának, melyik oldalról kell éppen az adott akadályt átugrani, tehát ezt tudják, erre tréningeljük a kutyákat, viszont az adott pálya megtervezett vonalát, azt akkor tudjuk meg. És amikor mi a versenyre megyünk, és már élesbe fölmegyünk a kutyánkkal, és megtanultuk 8 perc alatt a pályát, akkor utána a kutyával, amikor először fölmegyünk, a kutya életében először van azon a pályán, és ezt az embernek úgy kell levezényelni, lekommunikálni, hogy ezt a kutya hibátlanul a lehető leggyorsabban teljesítse.
1: Nehogy félreértsék, de néha még engem is le kell vinni sétálni, úgyhogy egy pici türelmet kérek, mielőtt folytatnánk a beszélgetést Horváth Tóth Boglárkával. Kutyákról, nekünk való kutyákról, kutyáknak való sportokról, meg a nagy reményű magyar agility válogatottról. Szóval most zenéljünk, azt nem ígérem, hogy farokcsóválva.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Ez itt a Jazzy Weekend önkényes része, amikor is nem törődve a kizárólag kopasz macskákat imádó társadalmi réteggel, csak is és kizárólag kutyákról beszélünk, meg emberekről. Egy hölggyel, Horváth Tóth Boglárkával, aki például az Ebből lettem című remek pszichológiai kutyakönyv szerzője.
2: Vannak kutyák, akik

0: És akkor vannak a nemzetközi nagy versenyek, vannak olyan válogatottat megmozgató versenyek, ugye, mint az idei világbajnokság is, illetve az Európa-bajnokság. Szigorú szabályok és teljesítmény alapján kerülhetnek be a versenyzők. A világbajnokságra 16-an, tehát minden méretkategóriából egy 4 fős csapat, aki föláll és képviseli Magyarországot, illetve minden országnak a saját válogatottja. Most idén 19 fős a magyar válogatott. Az Európa-bajnokságra egy picit tágabb a keret, ott pont 2-szer annyi versenyzőt enged meg a verseny, ez egy egyszerűen 4 pályán futó verseny egyébként, és döntőkkel dől majd el, hogy ki lesz az Európa bajnok egyéniben, illetve csapatszinten is. Ellenben a világbajnokság Csarnokban megrendezendő műfűvön tartják a világbajnokságot, és ez egy egypályás verseny.
1: Itt mennyi munka kell?
0: Ezeket a kutyákat, akik már ilyen szinten versenyeznek, és egyébként ez az agility szépsége, hogy nagyon sokféle minőségben lehet űzni, de én most hagyd beszéljek a profikról,
1: igen,
0: akik már szinte-szinte élsportolónak számítanak. Itt a kutyának is és az embernek is komoly feltételek vannak, hogy ezt a teljesítményt tudják hozni stabilan. Nagyon fontos az, hogy ezeket a kutyákat mi tényleg úgy kezeljük, mint az olimpiai sportolókat. Megfelelő agility edzések, megfelelő keresztedzések, ezek a kutyák hidrokádban edzenek, úsztatva vannak, saját fizioterapeutájuk van, masszőrük van, sporttársuk, ugye a felvezetőjük is hasonlóan jól kell, hogy fizikailag legyen, tehát hogy ez az embernek is komoly sportértéket képvisel egy szinten túl ez a tevékenység, tehát én jó magam is járok keresztedzésekre, edzőterembe, futóedzésekre, a versenykutyáimmal is futok egyébként keresztedzésként, ezt az úgynevezett canicrost űzzük, amikor be vannak elém kötve, és ők húznak, én meg futok utánuk, ameddig csak bírom, és hát emellett a táplálkozás, a megfelelő pihenés, mentális felkészítés, érzelmi felkészítés, ez ugyanúgy, ahogy egy ilyen sportoló esetében ez itt is megjelenik. Ebben a sportban minden évben rendeznek világbajnokságot és Európa-bajnokságot. Ez azért van így, mert egy ilyen, sajnos a kutyák nem 80 évig élnek, hanem ugye egy átlag életkor az mondjuk 15 év egy kutya esetében. Egészségügyi okokból is, idegrendszeri érettség, és a többi másfél éves korában kezd el versenyezni. Mondjuk 3-4 éves koruktól azt mondom, hogy már megvan a potenciál, hogy kijusson egy ilyen világversenyre, és hát a kisebb testű kutyák, ők tovább, hogyha nincs semmilyen sérülés, akkor ők azért ilyen 8-9-10 éves korukig simán tudnak versenyezni érdemben. A nagyobb testű kutyáknál ez egy picit rövidebb ez a szakasz, tehát hogyha mondjuk nagyon nagy szerencséje van valakinek, és tényleg nem jön semmilyen rossz dolog közbe, egészséges a kutya, hozza a formáját, a felvezetője is, jól működik a páros, akkor mondjuk van egy 4-5 év, amíg ő érdemben válogatott tud lenni.
1: Kutyából nem lesz szalonna, hogy ez mit jelent most, efirtassuk, az biztos, hogy visszajövünk még a beszélgetéssel Horváth Tóth Boglárkával. Mindenről, ami gyors, ügyes és szőrös, és csak szőr mentén említem meg, hogy nálunk a Jazzy Weekendben magyar muzsikák szólnak.
2: Jazzy. 1, 2, 1, 2.

0: Jazzy Weekend.
1: Hogy a régi slágert idézzem, és hál' Istennek nem dúdolom, nem lehet megunni. Mármint azt a hűséget, amivel a kutyák felénk fordulnak, és azt az imádatot, amivel néha túlozva mi fordulunk feléjük. Legyünk okosak, vágjunk bele az edzésbe, tudjunk meg mindent az agility-ről Horváth Tóth Boglárka segítségével. Itt ti 100%-ban hölgyek vagytok?
2: Nem. Nem, és egyre több egyébként a férfi versenyző, és egyébként teljesen koedukált a sport. Néha szívjuk is a fogunkat nőként, hogy olyan vádliú spanyol fiúkkal versenyzünk, hogy csak nem győzünk nézni, hogy milyen gyorsan tudnak futni, mert éppen ott hagyta a focipályát, és eljött agilitizni. Egyre több a fiú a sportban, hála Istennek. Kezdetben egyébként jellemzőbb volt, hogy a nők üzték ezt a sportot, de most már így kezd kiegyenlődni. Most már vannak olyan magyar párosok, akik magából a sportból élnek, tehát szabadidejükben nem fodrászok, vagy kozmetikusok, vagy éppen tanárok, hanem agility edzők. Most már egyre jellemzőbb, hogy maga a sport tud eltartani embereket. Élsportolókról még nem beszélhetünk, tehát aki abból keresi a kenyerét, hogy versenyzik, ilyen még nincsen. Erős hobbiként indul, és utána egy teljes életformává válik.
1: Ajánlod-e ezt amatőr szinten, tömegsport szinten, vagy mindenféleképpen ki kell futni a verseny felé?
2: Ez egy olyan tömegsport lehet, ami zseniális egyéb értékeket is megszilárdít a magyar társadalomba. Veszem itt a felelős kutyatartást, a közös időt, a tényleg a természetbe való visszakacsintást, visszatérést, és nem kell ehhez világbajnokságra menni, meg heti nem tudom én hány órát edzeni, és teljesen elvakult formában, viszont egy nagyon fontos dolog van ezzel kapcsolatban, és ez azt gondolom, hogy a kutyaiskolák, az agility edzők elsődleges felelőssége, mert hogy a gazdi sokszor nem tudja, hogy mit nem tud. Ez a sport fizikailag és mentálisan is nagyon megterhelő lehet a kutyának, nyilván minél magasabb a szint, annál inkább jön ez el, de már az első ponton is az. Sokszor látok olyat, hogy túlsúlyos kutyával, vagy éppen olyan fajtákkal, akik nem alkalmasak ilyen mértékű, ilyen jellegű fizikai aktivitásra is próbálják elsajátítani így az agilitis elemeket. Olyan akadályokon, ami nem biztos, hogy biztonságos, olyan formában, ami nagyobb hozzáértést igényelne, és ezzel azért lehet károkat okozni a kutyának is, meg magunknak is. Ez a sport, ez egy létező kapcsolatot, bizalmat, felkészültséget igényel. Egy alapengedelmes szintet, ahol a kutyának igenis szabadon tudnia kell a gazdájára fókuszáltan figyelni, kizárva a körülötte lévő ingereket. Tehát nagyon fontos, hogy érzelmileg is, mentálisan is lehet erősebb nyomást gyakorolni a kutyákra, illetve fizikailag is. És nagyon fontos az, hogy függetlenül attól, hogy én nem akarok versenyezni, meg én csak hipszi-hopszizok a hátsó kertbe, akkor is felelősek vagyunk a kutyánknak az épségéért. És ezért biztatok mindenkit arra, hogy akinek ez megtetszik, az első körben ne állítson fel a hátsó kertbe egy akadálypályát, és húzza, vonja végig rajta fifikét, aki nem tudja, hogy éppen mi történik vele, hanem kérje ki egy szakember segítségét, aki elindítja egy úton, és akkor el tudja magát helyezni ebben a rendszerben, és mindenképpen tényleg kérjen segítséget, hogy ennek mik az alapjai, milyen alapvetései vannak, minek kell megfelelni ahhoz, hogy ezt tényleg ebből profitáljunk, és ne ártsunk egymásnak.
1: Két edzés között ránk fér egy kis pihenő, úgyhogy most levezetünk és nyújtunk Horváth Tóth Boglárkával, aztán visszajövünk sok négylábúval meg az agilitivel. Kéretik most a füleket a zene felé fordítani.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Vendégünk Horváth Tóth Boglárka, akit egyrészt megtalálhatnak a Magyar Agility válogatott közösségi média oldalán, másrészt az Ebből lettem című négylábú pszichológiai könyv borítóján, és legnagyobb szerencsénkre a következő beszélgetésben is. Szülők hallgatnak minket, szombat reggel van. Milyen gyereknek jó ez? Minek kell megfelelni? Mik a kritériumok Petike és Sacika esetében?
2: Ez a világ, amit az Agility hoz az emberek életébe, ez nagyon könnyen válik addiktívvé. Van egy jó közösség, jó programok, jól érezzük magunkat, célokat tűzünk ki, stb. Tényleg látványos fejlődést is el lehet érni. Viszont nagyon fontos az, hogy ez a sport ez azért egy nagyon magas kudarctűrő képességet is feltételez, mivel hogy nagyon nyuansznyi, pici, apró dolgokon múlhatnak versenyeredmények például, vagy akár csak egy edzésnek a megítélése, vagy érzésvilága, mert hogy nagyon összetett és nagyon szofisztikált az a kommunikáció, ami ahogy meg kell a kutyát érteni. Én azt gondolom, hogy ez egy zseniális elfoglaltság egy gyereknek, de hogy gyereke válogatja. Tehát én látom a junior versenyzőinket felnőni, és egyébként én is elég fiatalon kezdtem, bár már nem gyerek voltam sajnos. Nagyon fontos az, hogyha úgy döntünk, hogy levisszük Sanyikát Fifikével, akkor nagyon fontos a szülőnek a szerepe. Nagyon fontos, hogy értsük a kutyát. A kutyának biztonságra van szüksége, egyértelmű kommunikációra van szüksége, olyan kifinomult testkoordinációra, amiből ő leveszi a jeleket, hogy mit kell neki csinálni, ami azért a gyerekek nagy részének még nincs meg, és ez teljesen természetes, hogy nincs meg. Illetve nagyon hamar fel tudják adni, nincs bennük olyan kitartás, nem szemlélik olyan szinten rendszerben az eseményeket, mint amire képes mondjuk egy felnőtt ember. Nagyon sok olyat látunk, hogy a kutyán töltik ki, vagy nem is kell, hogy a kutyán töltse ki, de hogy egyszerűen elégedetlen, elsírja magát, szomorúvá válik. Ugye a kutya nem tudja, hogy mi történik vele ott. Tehát ő nem arra készül pénteken, hogy hú, vasárnap verseny, és jaj, de jó, hanem ő vele megtörténnek, ugye a jelenben él, megtörténnek ezek a dolgok, és lehet, hogy nem is az ő hiányaiból fakadóan, de ott nem tudjuk azt az eredményt lehozni, amit szeretett volna Sanyika. Na most itt vagy a szülőnek kell nagyon észnél lenni és felkészíteni Sanyikákat arra, hogy ez miről szól, ha egyáltalán tartott a gyerek mentálisan és érzelmileg, hogy meg tudja ugrani ezeket az akadályokat, vagy el kell azon gondolkozni, hogy milyen formában tudjuk a kutyának az igényeit is kielégíteni, és elérni azt az állapotot, hogy a kutya ne érzékeljen ebből sokat, vagy szinte semmit, ami elég nehéz. Tehát azért van ebben egy kockázat, fogalmazunk úgy az én nézőpontomból.
1: Meg vagytok ti becsülve, és mi hiányzik?
2: Akkor tudnánk igazán megbecsülve lenni, hogyha nagyobb publicitást tudnánk magunk mögött tudni, illetve el tudnánk érni a hivatalos sport státuszát. Ettől függetlenül azt is látom, hogy nagyon rohamosan fejlődik a sport, és egyre népszerűbb, és felismerik az emberek ennek a show értékét, mert hogy nagyon látványos és nagyon izgalmas az, amit mi akár egy ilyen versenyen nyújtani tudunk.
1: Ügyesen, okosan, és most nem a kutyákhoz szóltam. A kutya mindig felelősség, a kutyákkal való foglalatosság pedig okosságot igényel. Nekem annyi sütnivalom van, hogy nagyon jól tudom. Két kutyás beszélgetés között Horváth Tóth Boglárkával. A legjobb lélegzetvétel a zene.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend május 16-án, majdnem egy órája gondolkodom, hogy elmerjem-e mondani a következő egyáltalán nem vicces szókapcsolatot, mert hogy folytatjuk a beszélgetést Horváth Tóth Boglárkával, agility-ről, sportról, kutyákról és gazdákról, és akkor most mondom azt a szörnyűséget, ami után rögtön be is húzom a farkam, szóval ez az egész délelőtt itt szerintem nálunk Jazzy Weekend. Jobban járnak Horváth Tóth Boglárkával.
2: Én idén kijutottam az Európa-bajnokságra is Franciaországba, ez júliusban lesz, illetve a világbajnokságra Finnországba, ez pedig szeptemberben. Ennek a két versenynek az ára, hogy én ott lehessek, ez 1 millió forinton fölül van, és itt még nem beszéltünk a felkészülésről, és nem beszéltünk az egyéb ottani költségekről, itt most csak kiutaztunk és laktunk egy hétig ugye a válogatottal. Szeretnénk azt, hogy ne határozhassa meg senkinek az anyagi helyzete azt, hogy van-e helye a válogatottban vagy sem, hanem határozhassa meg a teljesítménye, hogy kikből és hogyan áll össze a magyar csapat. Ez most egy vízió, mi azon vagyunk, hogy minél több támogatót tudjunk szerezni az idei évre, és folyamatosan szeretnénk hosszú távú együttműködéseket kötni, és azt gondolom, hogy egy nagyon értékes tartalmakat és nagyon, nagyon nagy értékeket tudunk adni olyan cégeknek, akiknek a brandjük egyébként akár a felelős állattartást, akár a sportot, az egészséges életmódot követi és szeretné megtestesíteni igazi, valódi emberi történetekkel, igazi, izgalmas eseményekkel. Biztatom arra azokat a hallgatókat, ha esetleg látnak arra lehetőséget, hogy kapcsolódjanak velünk, mert tényleg szeretnénk adni is, szeretnénk népszerűsíteni magát a sportot, illetve azokat a márkákat, akik ennek a hátterét tudják segíteni. Most készül el a BB válogatottnak egy külön oldala, de egyébként a magyar agility válogatott oldala egy nagyon jó kiinduló pont amúgy. Ugye nem csak a VB-re, illetve az Európa-bajnokságra jelenik meg kommunikáció, hanem további junior, senior. Most például pont ebben az időszakban van a belga juhászkutya világbajnokság, akiknek innen is hagy szurkoljak, és hagy küldjek sok sikert, de ők pont most mérettetnek meg. Úgyhogy ez ne tévessze meg a kedves hallgatókat, hogyha fölmennek erre az oldalra, akár velem is kapcsolatba lehet lépni teljesen közvetlenül. Egyszerűen éld boldogan az életed a kutyáddal és a családoddal, és erre adunk egy csomó opciót, hogy nézd, ezt így kell, vagy így is lehet. És szerintem ez viszont társadalmilag egy nagyon-nagyon erős pillér, ami mellé tudunk állni, és állunk is nagyon szívesen.
1: Ami meg ránk fér, hogy zárójelet kezdjek a mentális magyarországi állapotokról.
2: Sőt.
1: Kedves szülők, okosan az agility-re vágyó fiatalokkal, kedves szurkolók, Ria-Ria Hungária a magyar agility válogatottért, keressék őket a közösségi oldalakon, tegyenek meg mindent, hogy jól szerepelhessenek az EB-n és a VB-n, és ne felejtsük el soha, nem tárgyakkal, élő, érző és végtelenül hűséges élő lényekkel alakítunk kapcsolatot minden egyes szőrmókkal. Tudom, hogy vannak kopasz kutyák, de én akkor is köszönöm Horváth Tóth Boglárkának, hogy segített rajtam agility-ileg, illetve kutyapszichológiailag. Hálám jeléül most már nem behúzom, hanem csóválom, amin van. Ezen ne gondolkodjanak, némi zene, némi hír, és újra a Jazzy Weekend. Legyen ez a sorrend a megérdemelt jutalomfalatok előtt.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai Körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni. Kivéve a Rákospalotai Körvasút sornál, a Rekettye utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagydiófa utcánál közműépítés miatt. A Nagydiófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Napközben a pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend május 16-án, akinek nem volt Rodolfo bűvész doboza, az annyit is ér. Remélem az iménti mondatból csak azt nem értették, hogy miért kell ember és ember között különbséget tenni. A bűvész doboz szerintem azonban majd minden háztartásban fellelhető. És nem véletlenül most szólok, hogy lehet előkeresni a kártyákat, korongokat, köteleket, és ha nem figyelnek a gyerekek, akkor még a zsilletpengéket is. 1911-ben született ugyanis Gács Rezső, de lehet, hogy Grósz Rezsőt kellett volna mondanom. Ha így nem ugrana be rögtön a név, akkor tessék elmenni az ezerszer áldott Józsefvárosba, a Nagyfuvaros utcába, vagy az egy fokkal kellemesebb környéken található Kálmán Imre utca 14-es szám alá, itt biztosan találkozhatnak Rodolfo nevével. Egy betűszedő fiaként látta meg a napvilágot egy szobakonyhás lakásban, testvéreivel és szüleivel. Bár sokan legendárnak tartják, de lánya és veje, aki Gálvölgyi János, megesküszik rá, hogy a bűvész pálya tulajdonképpen vízimentéssel kezdődött. Egy fuldokló kínai gyöngyárusra figyelt föl, akit a szakszerű megmentés után nem sikerült eltántorítani a hálának adott jutalomtól, ami egy trükk volt. 1924-et írunk ekkor, a kis Gács másnap bemutatta barátainak a Mátyás téren a trükköt, itt véletlenül felfigyelt az űrzavarra Audrey Zuard. Ő volt a Magyar Mágusok Szövetségének elnöke. Hopp, pártfogásába vette az ifjút, évekig tanította, nagyon keményen, és nyilván drukkolt neki 1929-es első önálló fellépésén is. Ekkor adományozta neki a Rodolfo nevet. És ekkorra már kialakult az igazándiból férfi fehér nemű szabászat végzettségű fiatal ember saját stílusa. Ez a mindig nett, mondhatnám tüchtig elegancia, fekete angol bajusz, hátrafésült fényes haj, sötétkék frak, csokornyakkendő, mindig fényesre pucolt lakcipő, hófehér, vasalt ing. A kifogástalan megjelenésre élete végéig adott. És adott volt, hogy a fénykorukat élő mulatokban, a Moulin Rouge-ban, a Clarus Cabaret-ban, a Shanghai-ban, a Zanzibárban, vagy a Palais du Danse táncpalotában mutassa be először trükkjeit. Nem volt egyedül a színpadon, az akkori éjszakában barátai lettek mondjuk a Latabár fivérek, vagy Alfonso is. A műfaj, amit választott, a beszélő bűvész, aki egyben tolva is. Órák, pénztárcák, nyakkendők, ékszerek tűntek el a közönség tagjai között. Olyan sikeresen, hogy később megalakíthatta a Rodolfo revűt. Táncos műsor együtt asszisztensével Nádor Olgával, aki egész életén át társa volt. Persze jöttek a külföldi fellépések Atén, Isztambul, Alexandria, és a most jópofának tűnő történetek például görög vámosokkal, akik igencsak kíváncsiak lettek volna a Rodolfónál lévő dollárokra. Ám hihetetlen ügyességének és a mindig szigorúan, pontosan és kötelezően megtartott gyakorlásnak köszönhetően néhány másodperc erejéig ezek a bankók a vámosok zsebében laktak. Búcsúzáskor pedig visszamásztak a bűvészhez. A második világháború idejéről ő sem mesélt, és mi is csak említjük a munkaszolgálatot, a bujkálást és az éhezést. Utána azonban folytatódott a fényes karrier, sőt Londonban a BBC televízió show műsorában is fölléphetett. Jöttek a nyugat-európai meghívások Zürichbe, Párizsba, illetve a kapcsolata filmmel. Országszerte a vetítések előtt vagy után szerepelt trükkökkel. 1962-ben belépett a Magyar Cirkusz és Varieté vállalathoz, alig egy évvel később pedig megválasztották az artista szakszervezet elnökének. És ha már említettem a gyakorlást, tényleg minden nap, napi 8 órát, picit idősebben is napi 4-5 órát gyakorolt a tükör előtt, ami nem volt kicsi. Egy 2 méter magas, már-már bútordarabot képzeljünk el, amiben úgy látta magát, ahogy a közönsége is. A közönségben pedig sok gyerek volt, és a gyerekek mindig is megőrizték emlékezetükben, persze köszönhetően ez a sok-sok televíziós fellépésnek is. Sok híres mondás kötődik a nevéhez, persze a szakmailag legfontosabb a csak a kezemet figyeljék, vigyázat, csalok, ám arszpoétikaként ránk hagyta a következő mondatot is, amivel tényleg befejezem a Rodolfóra való emlékezést. Az ő hitvallása szerint az a művész, aki megvan magával elégedve, az nem művész többé, az meghalt. Úgyhogy maradjunk annyiban, Rodolfo, a gyerekek bűvészdoboza, az a sok-sok mutatvány még mindig él köztünk, és néha jól becsap minket, de ez így van jól.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend a Dunakanyarban invitálós rész következik, Visegrád utcáit tessék útba ejteni, és hinni a szemüknek. Kert ünnep zajlik ugyanis ezen a hétvégén, sőt még hétfőn is, főleg a rendezvény téren. Igen, pünkösd hétfő lesz, igen, pünkösdi rózsa, illetve sok-sok rózsa, rengeteg virág, köszönhetően a Visegrádi Rózsák Egyesületének, illetve az elnöknek, Ispán Mártának.
2: A rendezvényt mindig a rózsák nyílásának idejére szervezzük. Tehát most pont úgy esik a pünkösd, most nyílnak a rózsák. Virágdekorációval foglalkozom.
1: Oh.
2: Esküvő dekoráció, tehát a virág az az egész életemet belengi. Szeretem a vidéket, a vidéki házakat, a növényeket, fákat, a természetet. Visegrád egy gyönyörű település. Tehát bármire nézzünk, zöldet látunk. Gyönyörű bokraink vannak, gyönyörű örökzöld fák. Rózsa nem volt eddig. Minimális rózsa volt kertekben, de közterületen nem jellemző. Bevallom, egy francia települést láttam, egy picike 500 fős települést, ahol 20 évvel ezelőtt elkezdtek hatalmas nagy futórózsákat ültetni. Nagyon elhanyagolt volt a város, és nem tudtak mit kitalálni, és megpróbálták ezt az utat, és mára akkora látogatottsága van ennek a településnek, hogy egy rózsafesztivál ideje alatt 10-15 ezeren látogatják a falut, és egy hatalmas tömeg érkezik, és csak azért, csak is kizárólag azért, hogy a rózsákat megnézzék. Tehát az döbbenet volt számunkra, amikor tavaly voltunk egy ilyen tanulmány kiránduláson, itt a település vezetőivel, és tulajdonképpen ezt szeretném Visegrádon is meghonosítani, megvalósítani. A különbség az, hogy egy szomszédos település ehhez képest az az, hogy mi többnyire futórózsákat, rambler rózsákat, azok ilyen hatalmas, nagy, apró virágú, 10-12 méterre növő, akár egy fát is meghódító rózsák, történelmi rózsákat, nagy bokor rózsákat ültetünk, mert én úgy vizionálom a parkokat, a közterületeket, hogy hatalmas, nagy virág zuhatagok legyenek mindenfelé. Megáll az ember, és körbe-körbe mindenhol színes, apró vagy nagyfejű virágok is, és az illat az legyen a domináns, a meghatározó. Így kialakult egy ilyen ünnepi rendezvény, ahová meghívtam Dunakanyar településeinek a delegáltjait, őket várjuk, és ünnep keretén belül mindenki hoz egy csokor virágot, a férfiak a hajtókájukra kitűznek egy kitűzőt, egy rózsát. Nyilván a hintókon lesz egy-két virág, de ott is inkább, mivel a Pilisi parkertő fog megjelenni a hintók alatt, inkább ilyen fenyőágakból raknak díszítéseket. És ahogy így ünnepi ruhába, ünnepi virágokkal, pünkösd ünnepén vonulunk Visegrád utcáin, ahol ugye ránk omlanak majd ezek a gyönyörűen nyíló rózsák, lovaskocsival jönnek lovasok, gyalogosan. Ezért úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon látványos, nagyon szép, egy ilyen nagy dunakanyari összefogás képzelek, vagy vizionálok magam előtt. Jelentkeztek Pilismarótról, Piliszentlászlóról jönnek tótasszonyok, Tahitót faluból jönnek lovakkal, komondorkutyákkal, snaucerekkel. Egy előre elkészített installációba helyezzük a virágokat, tehát így be lehet majd tűzgélni, és egy gyönyörű szép élőképé fog összeállni a rózsakép, vagy a virágkép.
1: Folytatjuk még a sajnos nem illatos és színes beszélgetést Ispán Mártával, a Visegrádi Rózsák Egyesületének elnökével, a Florentina kertünnepről, a helyszín Visegrád, még ne induljanak el, várjanak egy picikét, a várakozáshoz pedig Magyar Muzsika dukál.
0: Jazzy.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Valentina kert ünnepe Visegrádon, sok-sok pünkösdi rózsával, meg általában rengeteg rózsával, és persze sok-sok érdekességgel, amiről virágos jókedvemben faggathatom a Visegrádi Rózsák Egyesületének elnökét, Ispán Mártát. Köszönjük az invitálást a Visegrádi Rózsák Egyesülete elnökének, Ispán Mártának.
2: Szerintem manapság nagyon divat ilyen sétákat szervezni. Uh-huh. Rózsasétáknak van egy vezetője. A rendezvény keretén belül lesz egy lovas szekér, vagy egy lovas kocsi, egy 10 fős lovas kocsi. Arra föl lehet szállni, és akkor a hajtó elviszi a látogatókat arra, amerre nyílnak a rózsák, hiszen Visegrád nagyon hosszú település, meg tudják nézni, hogy erre is nyílik valami, arra is nyílik. Van a Bojki Lajos előtt, ő a Bojki Brothersnek a apukája, ő készített egy csodálatos boltívet egy pad előtt. Ott meg lehet állni, ott tudnak az emberek fotózkodni, és azon kívül a tűzoltók egy ilyen nyitott dzsippel fognak szaladgálni, ugye azt így gyorsabban, így menetszéllel, és szintén ezzel a dzsippel, egy UAZ-zal megnézik a hatalmas rózsákat, futórózsákat. A Dán Karüsszel idén egy kuriózum lesz a rendezvényünkön. Nahitót faluból érkezik a Sziszi Dáma Karüsszel. A Dáma Karüsszelről azt kell tudni, hogy egy női dámonyerekben, ugye Sziszi ő dámonyerekben lovagolt Gödöllön kilométereket, órákat, és ebben a nyerekben zenére formációkat lovagolnak egyszerre szinkronban a lovasok. 25 évvel ezelőtt az egyik alapító tagja voltam ennek a Dáma Karüsszelnek.
1: Nyilván a zene sem maradhat el.
2: Szombaton 19 órától várjuk Darvas Kristófot, aki ilyen gyönyörű szép, szerintem ilyen sanzonokat fog játszani kis jazz beütéssel. Nagyon hangulatossá fogjuk tenni ezt a kis szökőkutas teret, lesznek lampionok, kis gyertyafények, csodálatos sauska borok mellett tudják a látogatók hallgatni ezt a naplemente és a csillagos égbolt alatt a zongorajátékot. Vasárnap estére tervezzük a DJ Boszkóval a retro partit, a retro diszkót. Pünkösd hosszú hétvégén tel is tele vannak a szállodák, úgyhogy nekik is egy ilyen kis programmal kedveskedünk. A rendezvényünkön a domináns szín a pink, a Florentina név, ugye az az egyik csodálatos piros rózsánknak a neve.
1: Segítséget kérek így a végén, Márta, a bazsarózsa az egyenlő a pünkösdi rózsával?
2: Annak ellenére, hogy a rózsákat ültetek Visegrádon, a kedvenc növényem a bazsarózsa. Mi a bazsarózsát úgy nevezzük, hogy a bazsarózsára mondjuk azt, hogy a fásszárú peónia, bazsarózsa, a pünkösdi rózsa pedig a lágyszárú pünkösdi rózsa. A tervünk, annyi rózsát ültessünk Visegrádra, ahány lakosa van Visegrádnak, 1800-an vagyunk. Úgyhogy eddig elültettünk 700 rózsát, úgyhogy már csak 1100-at szükséges. Jó időt kívánjon, kellemes időt, igen, annak nagyon örülünk, és sok vidám, kedves embert, az a legnagyobb ajándék, hogyha kedves emberek, szeretetre méltó emberek jönnek a rendezvényre. Annak örülünk a legjobban, akik szeretik a növényeket, a rózsákat, a jó időt, a természetet.
1: Tényleg, az illatokra figyeljünk? Azt érezni fogjuk?
2: Nekünk, a mi egyesületünknek nagyon-nagyon fontos, hogy

0: fix, rossz emberek már nem lehetünk.
1: Jazzy. Együtt vagyunk. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend ma túlteng bennünk a gasztroszomj, de lehet, hogy étvágyat kellett volna mondanom. Megígérem, hogy egy hét múlva majd a spárgával foglalkozunk. Igen, a növényre gondoltam, de már most elárulom, hogy a spárga, a madzag, a zsinek az több fonalból sodort kötöző eszközt jelent, családilag a rövidáruk közé tartozó textília, és nem azonos a kötéllel, az csak egyszeres cénának tekinthető, vagyis egyágú fonalak összesodrásával készül. Nem hiszem, hogy ez nagyon érdekelte volna önöket, de egy jó utazás távol-keletre szerintem mindig belefér a jazzibe. Jöjjön tehát!

salátát, spárga helyett káposzta. Világszerte minden koreai közösségben tudják, a kimchi az koreai savanyúság, ami 2600-3000 éves múlttal rendelkezik, ma ismert formáját pedig valamikor a 18. században nyerte el, ugyanis azóta tesznek bele őrölt piros paprikát és chilit. Amikor kimchiről beszélünk, akkor túl sok variánsról beszélünk, még az anyaországot jelentő Koreán belül is egyes helyeken kicsit vagy nagyon máshogy készítik. A kimchi valójában nem egyetlen étel, hanem egy tartósítási módszer, amelyet a koreaiak már a 14. század óta alkalmaznak. Lényege, hogy a zöldségeket leggyakrabban kínai kelt, sóval, fűszerekkel és csilivel érdelnek, így a zöldségben lévő mikroorganizmusok természetes fermentációt indítanak el. A kimchi a hűtőszekrényben él, folyamatosan változik. Minél tovább áll, annál karakteresebb, összetettebb lesz az íze. Mielőtt föltalálták a hűtőt, a koreaiak a földbe ásott edényekben vagy kútban tartották frissen. Persze rendkívül egészséges ételről beszélünk, kalóriában szegény, tele van ásványi anyagokkal és vitaminokkal, gazdag a probiotikumokban, támogatja a bélflóra egyensúlyát, segíthet emésztési problémák, bőrpanaszok, sőt, szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is. Gyulladás csökkentő hatásának köszönhetően az immunrendszert is erősíti, egyesek szerint pedig lassítja az öregedést és hozzájárulhat a fogyáshoz és néhány koreai gazdagodásához. Sokoldalúan felhasználható, kiváló köret lehet rizses ételekhez, húsokhoz, halakhoz, de levesek, raguk alapja is lehet. A friss kimchi íze enyhébb, míg a tovább érlelt változat komplexebb, markánsabb, mondják a szakértők. De van belőle meleg étel is, ez a kimchi jjigae, azaz a kimchi ragu, vagy sós palacsinta tésztába is tehetjük. Akad még kimcsis sült rizs, sőt tészta is. Határa csillagos ég, hallottunk már burritóról, szendvicsről vagy pizzáról is, aminek az előtagja a kimcsis. De mi is kell az eredeti koreai recepthez? 1,5 kg kínai kell, és nem kevés durva tengeri só. Aztán a fűszerpasztához még rizsliszt, fokhagyma, gyömbér, vöröshagyma, cukor, halszósz, gocsugaru, vagyis koreai csilipor, daikon retek, sárgarépa és újhagyma. Nem kell elaprózni a dolgokat, maximum 4-be vágunk mindent, mint például a kínai kelt hosszában. A torzsát persze előtte kiszedtük. Rétegenként megszórjuk a durva sóval, különösen a vastagabb részeknél, egy nagy tálba tesszük, ráöntünk 1,5 liter vizet, meg nehezéket teszünk rá. Állni hagyjuk 2-3 órát, közben néha átforgatjuk, aztán leöblítjük. A fűszerpasztához felforralunk 1 deci vizet a rizslisztel, és kevergetve pudingszerűre főzzük, aztán hagyjuk kihűlni. A kihűlt rizs kásához hozzáadjuk a megtisztított átnyomott fokhagymát, reszelt gyömbért, finomra vágott hagymát, cukrot, halszószt és a gocsugarut, krémesre keverjük, beleforgatjuk a gyufaszálra vágott retket, sárgalépát és újhagymát. A leszűrt kínai kell leveleit egyenként bekenjük a fűszerpasztával, majd a leveleket visszahajtogatjuk a torzsa köré, a csomagokat szorosan egy befőttes üvegre rétegezzük, szobahőmérsékleten erjesztjük 1-2 napig, és amikor már buborékos, enyhén savanykás lesz, betesszük a hűtőbe, és esszük, amikor csak akarjuk. Ezt mondja a mindmegette.hu. De létezik természetesen vegán változat is, a prove.hu oldalon érhetik ezt el. A lényeg, hogy dolgozzanak tiszta, sőt a befőttes üvegek esetében fertőtlenített eszközökkel, a kínai kell helyett néha jó a sima kelkáposzta is, és egyáltalán ne óckodjunk tőle, hiszen néha mások se értik, hogy mi mit szeretünk a savanyúságnak használt uborkán. Jó átkötés lenne most az uborka szezon, de az nincsen. Jazzy Weekend. Jazzy.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, ma ilyen dunakanyarosak vagyunk, vasárnapra invitáljuk önöket a Pest közeli Esztergomba, amiről lehet, hogy keveset tudunk, vagy lehet, hogy mást ismerünk, mint ami fontos, vagy egy séta alatt bejárható. Önöket várja ugyanis a Macesz Likör Esztergom című helytörténeti séta Esztergom zsidó emlékeinek nyomában, hogy miért most és mik a titkok, ezt fejti föl nekünk Aguera Zoltán, várostörténész.
2: Van egy szomorú kötődése ennek az időpontnak, ugyanis ez a II. Világháború végén május 11 és 12 volt az az időpont Esztergomban, amely időpontban úgy döntöttek, hogy a város lakosságát összegyűjtik, együtt egyébként a vármegyéből összegyűjtött zsidósággal, hogy őket később aztán Komárom irányába deportálják, és onnan Auschwitzba vigyék. Ezért nem véletlenül nyilván a sétán is elég sok szó lesz a holokausznak az esztergomi eseményeiről. A legtöbb embernek Esztergom város szavának hallatán elsősorban a bazilika meg a tízezres jutott eszébe. Holott egyébként már a harmadik századtól kezdve vannak olyan tárgyi emlékeink, amelyek azt bizonyítják, hogy Esztergomban bizony egy zsidó közösség érte a hétköznapjait. Méghozzá egy olyan zsidó közösség, amely egyre csak bővült, igaz, természetesen voltak olyan nehéz időszakok, mint például a tatárjárás vagy a török harcok, amikor aztán értelemszerűen lecsökkent. Viszont, hogyha például megnézzük azt, hogy a dualizmus korban miféle eseményeket is tartott az esztergomi zsidó közösség, akkor abból azonnal kiderül számunkra az, hogy egy igen jelentős zsidó közösségért. Esztergom tulajdonképpen a mai értelmében csak 1895-től datálható. Előtte az jelenleg csak városrészként felmerülő különböző helyszínei a városnak, azok önálló közigazgatási egységet képeztek. Éppen ezért, amit ma talán a belvárosnak, a barokkori belvárosnak tekintünk, az egykor egy szabad királyi városként versengett, már föl különösen kereskedelem és gazdasági értelemben a szomszédos városrészekkel, akkor még különálló városokkal, mezővárosokkal, mint amilyen például az a Szent Tamás volt, ahol a zsidó közösségnek a legnagyobb része ért, és ahol egyébként a zsinagóga is ma is látható.
1: A séta nevében szereplő likőr az nagyon vonzó, de hogy kerül ide?
2: Meglepetés, még nem akarok elárulni, azt azonban nem mondhatom, hogy esztergomi zsidó családoknak a kezében voltak olyan vállalatok, amelyek aztán nem csak Magyarországon, de az egész nemzetközi szintéren is maradandót alkottak termékeikkel, és hát a likőrnek valami ilyenhez lesz majd köze, ennek a likőrnek a gyártási helyszínét, és egyébként a családnak a történetét is jobban megismerjük majd a sétán.
1: Hogy kapcsolódik a sétához André Kertész például?
2: André Kertész Esztergomban töltött igen sok időt, amely alatt tulajdonképpen ő megismerkedett a fotózással, amely aztán ő világhírűvé tette. És bizony van olyan felvétele, amelyet éppen az esztergomi zsinagóga előtt készített, úgyhogy ebben az értelemben róla is lesz szó, ráadásul ezt a felvételt, ezt majd ott be is mutatjuk az érdeklődőknek. Ennek a sétának a célja az bemutatni azt, hogy vidéki városok tekintetében is vannak és voltak olyan zsidó közösségek, amelyeknek a történetét megismerni és megismertetni szükséges. Ennek a sétának is az lesz a célja, hogy bemutassa azt, hogy Esztergom jóval több annál, mint amire általában gondolkodunk. Sokan jártak már valószínűleg Esztergomban, akár osztálykirándulás, akár csak egy hétvégi, egynapos utazás során. Az a sok információs érdekesség, amely ezen a sétán is elhangzik és bemutatásra kerül, arról talán még az úti könyvek sem írnak sokat.
1: A dolog sportértékét firtatom most.
2: Körülbelül 2 órás időtartamra tervezze mindenki, úgyhogy a kényelmes lábbeli az ajánlott, már csak azért is, mert a 2 órás itt körülbelül egy 2 kilométeres útvonalon fog végigmenni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy végig rohanunk a városon, sőt a városnak elsősorban csak a belvárosát tekintjük meg. Én bízom abban, hogy az időjárás is a mi oldalunkon áll majd.
1: Rögvest folytatjuk a beszélgetést, csak fontos zenélhetnékünk támad. A zenészeknek adhatnak egy esztergomi látképet, ami sajnos csak a slangben, nem a zsebemben a 10 000 forintost jelenti, de holnap mindenféleképpen várja önöket egy Macesz Likör Esztergom nevű séta, ahol önök is figyelhetik majd Aguera Zoltánt. Most pedig figyeljék a muzsikát.
0: Jazz. Jazz. Jazz. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Esztergom jó sok sétát megér, az egyiket holnap vezeti majd vendégünk, Aguera Zoltán.
2: Nem tudom, hogy eljön-e valaha az a pillanat, amikor már egyszerűen mindent meg fogunk tudni egy város történetéről, de én azon dolgozom, hogy azért haladjunk tovább ezen az úton. Nekem az első munkahelyem Esztergomban az idegenvezetői pozíciók voltak, ahol rögtön azzal szembesültem, hogy hát a legtöbb idegenvezető az általában mindig ugyanazokat a száraz adatokat, a dátumokat, építészeti stílusokat és neveket említ, amik hát fogalmazunk úgy, hogy nem a legizgalmasabb érdekességei egy városnak. Én is ezért kezdtem el igazából olyan dolgok után kutakodni, amelyek engem személyesen érdekeltek, és abból indultam ki, hogyha ez engem érdekel, akinek egyébként a végzettsége sem történik, hogy hasonló, akkor hát ez másokat is érdekelhet, és nagy örömömre egyébként azt látom, hogy ez valamennyire ezek a várakozásaim ezek beigazolódtak. Úgyhogy én mindenkit egyébként arra tudok bíztatni, hogyha bármilyen téma az otthonátnak a kapcsolatban érdekli, akkor akár otthon a fotelből is, de kezdjenek kutakodni. Azért ma már így 2026-ban nagyon sok minden szerencsénkre digitalizáltak is. Higgyel mindenki, hogy nagyon-nagyon sok érdekességre lehet így rátalálni. Fontos, hogy minden történet egyrészt kontextusba kerüljön, másrészt egy olyan nyelvezettel kerüljön átadásra, amelyet mindenki megért. Ezen felül pedig azért az tényleg nagyon fontos, hogy a séta során minél több akár ilyen vizuális elemek beemelésével lehessen egy-egy történetet közelebb vinni az érdeklődőhöz. És persze az nagyon fontos, hogy tényleg mindezt egy olyan séta keretében valósuljon meg, amelyen a helyszínt az adott történethez tudja valaki kötni. Az mindig jóval egyszerűbb, hogyha valamilyen eseménynek a helyszíne, történeti emlékét az be lehet mutatni, hogy ott van a maga valóságában. A séták egy elég széles spektrumból vonzák az érdeklődőket, de azt azért lehet sejteni, hogy amikor például az Esztergomi Turisztikai Kft-vel tartunk zseblámpás sétát a Várhegyen, akkor az azért több fiatalt vonz, mint mondjuk egy csak városrészre általános jelleggel fókuszáló séta, de azt azért lehet látni, hogy minden sétán vannak fiatalok és idősek egyaránt, családok, és természetesen most már azt látom, hogy vannak olyan érdeklődők, akik még csak nem is Magyarországról, hanem külföldről érkeztek.
1: Mivel eladható Esztergom? Hogyan adható el Esztergom? Van egy szlogen?
2: Nagyon sok ilyen marketinggel lehet, nagyon sok szlogennel lehetne azért hirdetni Esztergomot. Csak a zsidó történeti séta keretében is nagyon sok mindenben Esztergom volt az első, és egyébként, hogyha kitágítjuk ezt a horizontot, akkor is azt láthatjuk, hogy nagyon sok mindenben Esztergom volt az első, csak ezt meg kell ismerni, meg kell tudni. Én arra biztatok mindenkit éppen ezért, hogy egy kicsit járjon utána ennek az ismeretlen Esztergomnak, ne csak a bazilikát tekintse meg, hanem egy kicsit járjon utána, hogy mi van a bazilika árnyékában átvitt, és szó szerinti értelemben is. Ugye nagyon sokan Budapest közelsége miatt, amely Esztergom számára egyszerre előny és hátrány, csak egy napra érkeznek le a városba. Említette a fürdőzést, ez abszolút egy tökéletes indok arra, hogy több időt töltsenek Esztergomban, de a múzeumok is most egy nagy fejlődésen mennek keresztül. A keresztény, megújult keresztény múzeum idén nyáron fog megnyílni. A Vármúzeumban is átalakításokat végeznek. Jó. És mi is próbálunk olyan helytörténeti sétákat tartani, amelyek az általános és alapadatokon túl egy kicsit több izgalmat próbálnak felfedni az érdeklődők számára. Az a neve, hogy ismeretlen Esztergom a Facebook oldalnak, és ott
1: 17-e az vasárnap.
2: 95-re olajén, igen.
1: Ahova is?
2: A Mindszenti Herceg Prímás terére, jegyeket pedig a zsidóprogramok.hu oldalon lehet megvásárolni.
1: Majdnem minden információt megtudtunk, ha valami még ismeretlen, akkor keressék a közösségi oldalakon az ismeretlen Esztergom fület, és benne biztosan megtalálják az érdekességeket, az információkat és a válaszokat a titkokra Esztergomról, Aguera Zoltán város történésztől, aki várja önöket, tehát vasárnap Macesz likör Esztergom egy jó sétával. Lassan a Jazzy Weekend végére érünk, és én nem akarok elszomorítani senkit, de minden véget ér egyszer. Talán megbocsátják nekem, ha most nem egy jó recepttel, vagy egy vidám viccel vetek véget a zenének, illetve a Weekendnek, hanem egy remek gondolattal. Ha már az első órában Horváth Tóth Boglárkával beszélgethettem kutyákról, sportos kutyákról, agilityről és versenyekről, akkor megragadtam az alkalmat, hogy egy igen fontos kérdést tegyek föl neki. Csak az elmúlt héten három művésszel beszélgethettem, akik nemrégiben búcsúztak el négy lábú társaiktól. Nekik szól a következő néhány mondat, ami talán erőt ad mindennek az elviseléséhez.
3: Én nagyon sok kutyát temettem már el egyébként, és nagyon sok kutyától búcsúztam el, egyiktől se örökre, mert egyrészt mindegyik velem van továbbra is, mindegyik velem van olyan formában, hogy rengeteget tanultam tőlük. Az a hála, amit érzek irántuk, az felbecsülhetetlen. Én nekem van egy olyan hitem ebben a kérdésben, hogy azért élnek ők ilyen rövid ideig, mert annyira jók. Tehát, hogy egyszerűen betöltik az ő feladatukat viszonylag hamar, nem úgy, mint mi emberek, akik itt 60-70-80 évekig is járjuk az utunkat, és tanuljuk az életet. Ők sokkal hamarabb kész vannak ezzel, és mehet tovább a kis lelkük. Én azt gondolom, hogy engedjük őket, és engedjük, hogy jöjjenek újra le, hogy szülessenek újra le, és hogy tanítsanak új dolgokat valaki másnak. És én így tudom őket szeretettel engedni, úgyhogy nem a hiányuk dominál, hanem az, hogy én nagyon sokat kaptam tőlük, és ez a részemmé vált.
1: A kínzó Jazzy Weekend hiányt viseljék türelemmel, én ígérem, hogy jövő hét szombaton újra találkozhatunk, addig is kívánok minden jót, és viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.
4: A kedvem az estére hangolom, hey.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, hepatitis A járvány alakult ki hajdóhatházon, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Hepatitis A járvány alakult ki hajdóhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiéni és körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat, az olvasósarokban pedig több évtizednyi családi lapmagazint és vöröskeresztes képregényt találnak. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni, naponta 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a fél útpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közmű építése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba. és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies, Bárány Annával, itt

Nagyon kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, a Jazzy Goldies ihlető dalával indul a mai időutazásunk. Doris Day énekelt, ez volt a Sentimental Journey. Ezen a héten a meseautóban csak az anyósülésen foglalhatok helyet, mert egy nagyon kellemetlen lábtörés nehezíti éppen az életemet, de azért az estélyi ruhát a gipszre is felvettem. Május 10-e a mentők napja hazánkban, amikor azokra a hősökre figyelünk, akik nap mint nap az életünkért dolgoznak. Ez a nap nem csak a háláról és az elismerésről szól, hanem lehetőséget ad arra is, hogy elgondolkodjunk mi magunk, hogyan tudjuk támogatni őket, és mit tehetünk saját egészségünkért. A mentők napját 1887. május 10-éhez kötjük, amikor Kressz Géza orvos kezdeményezésére megalakult a Budapest Önkéntes Mentő Egyesület, Európa első mentő szervezete. A Jazzy Goldies mai zenét egytől egyig az életmentésben dolgozóknak ajánlom, hálával és nagyon nagy szeretettel. De a mai nap a madarak és a fák napja is, szép időt ígérnek mára, ha el nem romlik, érdemes kicsit a szabadban tölteni az időt és az úton, természetesen ajánlom a jazzit hallgatni, de most jöjjenek az évfordulók, nyílik a kalendárium. 1899-ben a nebraszkai Omahában Frederick Austerlitz néven a világra jön a későbbi világsztár Fred Astaire, a többszörös Emmy és Golden Globe díjas amerikai filmsztár, táncos, a Broadway-n énekes és színész, 76 éves karrierje alatt 31 musicalben szerepelt, sokszor dolgozott együtt Ginger Rogers-el, akivel 10 filmben szerepeltek együtt, itt a Jazzy Goldies-ban Frank Sinatra hamarosan énekelni fog. 1954. május 10-én Bill Haley és együttese a Comet megjelenteti a Rock Around the Clock című számot. Ez az első rock'n'roll szám, amely első helyre kerül a sláger listákon. Természetesen a műsor végén én is lejátszom Önöknek. És hát idehaza is van ma egy születésnapos, akinek rekettes, jellegzetes hangjáért jó magam is rajongok. No, nem annyira, mint Illi barátnőm, akivel együtt fogjuk koncerteken a kordont. Egy szó mint száz, Isten éltesse a ma 55 esztendős rockstárt, Kis Tibit, a motor motorját, a Queen Bee frontemberét, aki eredetileg képzőművész akart lenni, 16 éves kora körül kezdett a zenével komolyabban foglalkozni. A gitározást autodidakta módon művelte a Dunaújvárosi Münich Ferenc Gimnázium Október nevű rockzenekarában játszott bátyjával, Kis Endrével, Mikuli Ferenc basszusgitárossal és Varga Lévius énekes dobossal. 1991-ben pedig megalapítják a Queen Bee-t, majd 1995-ben Varga Lévius-szal New Yorkba utaznak, ahol 4 hónapot töltenek. Amerikai zenei élményei nagy hatást gyakorolnak művészetére, innentől kezdve magyar nyelven ír dalokat, ekkor születik a Majom Tangó című szám is, majd később a Diligram, amely szakmai áttörést és közönség sikert is hozott. Diplomáját 1997-ben szerzi a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, tehát Kis Tibi ma születésnapos, de egyet muszáj vissza is lapoznunk, mert tegnapra is van 2 fontos Goldies bejegyzés. 62 éves lett ugyanis a szöveggyártó kisiparos, a Jazzy Goldies kedvence, egyik kedvence, Geszti Péter, magyar énekes szövegíró, aki járt már itt nálam a Goldiesban, és várom is vissza, hiszen jövő január 30-án az MVM Domban Optimista koncertjére várja a rajongóit. A kedves hallgatók pontosan, talán már unásig is tudják, hogy én bizony rajongó alkat vagyok, és ennek a rajongásnak Geszti Péter is az egyik alanya. Szeretettel kívánok Geszti Péternek, Kis Tibinek, és minden mostanában ünneplő Goldies hallgatónak boldogságot, egészséget, csillámporos hangulatot. Mielőtt a zenéket elindítanám, még egy tegnapi évforduló, ami szomorú évforduló. 6 éve nincs közöttünk, ugyanis Little Richard, amerikai énekes, dalszerző és zongorista, a rock and roll egyik korai úttörője, akiről még hozok érdekességeket, de most induljon az időutazás. Geszti Péter, Fred Astaire és a Budapest Bárral a születésnapos Kis Tibi számít a figyelmükre. Jó szórakozást!

0: içersen çok iyi.
1: Már is folytatódik az időutazásunk itt a Jazzin, hiszen ez a Jazzy Goldies, és a folytatásban pedig a főhősünk Marlene Dietrich. Mary Magdalene Dietrich, vagyis Marlene Dietrich porosz rendőrtiszti családban született 1901-ben Berlinben. Apja egy lovas balesetben halt meg, amikor a lánya még csak 10 éves volt. Édesanyja újraházasodott, és egy katonatiszthez ment hozzá, aki aztán az első világháborúban esett el. Marlene szeretett zenélni, bár a zeneiskolában nem tűnt ki különösebben a tehetségével, viszont rendkívül elszántan gyakorolt, és végül a zongorán is kiválóan játszott. Ehhez képest a Weimari Zeneművészeti Főiskolán már hegedűművésznek készült, ám a túl sok gyakorlás állandó inhüvely gyulladással járt, úgyhogy fájó szívvel bár, de lemondott a pályáról. 22 évesen ment férjhez, Rudolf Zieber filmes szakemberhez, és 53 éven át egészen a férje haláláig ki is tartott mellette. Egy évvel a házasságkötés után megszületett egyetlen gyermekük, aki Maria Riva néven szintén próbálkozott a színészettel, de soha nem tudott kilépni Dietrich árnyékából. Dietrich és Zieber nyílt házasságban éltek, a biszexuális színésznőnek rengeteg szeretője volt. Pályatárs színészektől kezdve Gary Cooperen és John Wayne át állítólag a Kennedy család több tagja, és még számos híresség került a bűvkörébe. Igazán egyiküket sem tudta közelengedni magához, a férje ellenben mindig ott volt a számára, és tudott is a felesége ügyeiről, sőt a legenda úgy tartja, hogy nem egyszer együtt olvasgatták a Dietrichnek írt szerelmes leveleket. A nagy áttörést jelentő szerepet 1930-ban a Kék Angyalban szintén egy titkos kapcsolatának köszönhette. Egyes források szerint már akkor Josef von Sternberg rendező szeretője volt, mielőtt megkapta volna Lola a bárénekes szerepét, nem mellesleg a két nyelven németül és angolul is leforgatott a Kék Angyal volt a hangos film történetének egyik első jelentős sikere. Dietrich és von Sternberg még sokáig együtt maradtak. Összesen 7 filmet készítettek közösen, a második ezek közül első amerikai produkciójuk a Marokkó volt. A színésznő első és egyetlen munkája, amelyért Oscarra jelölték. Ebben a filmben vett fel először nadrágot és frakkot, amit ekkor még több országban törvény is tiltott, és jó eséllyel ez volt az első hollywoodi film, amelyben egy nő nőt csókol meg. Dietrich első hollywoodi évei nagy sikernek számítottak, de pár év után alább hagyott a nagy lelkesedés, és nem nagyon kapott új szerepeket. A visszatérést az Asszonylázadás című western vígjáték jelentette, aminek a főszerepét nagyrészt pont azért kapta meg, mert kényszerből jóval kevesebbet mondott, mint versenytársai. Marlene Dietrich csupa ellentmondás volt. Bár a lábát tartotta a legkevésbé vonzó emberi testrésznek, gyakran megvillantott hosszú combja tette sztárrá, és bár igazi szexszimbólum lett Hollywoodban, igazán akkor érezte jól magát, ha tipikus housefrauként, vagyis háziasszonyként viselkedhetett. Imádott takarítani, padlót sikálni, főzni, másoknak segíteni, jobban érezte magát kezeslábasban vagy munkás ruhában, mint nagy estéiben. Az 50-es éveitől kezdve fokozatosan leállt a színészi munkával. A 70-es évektől kezdve Marlene Dietrich teljesen visszavonult, párizsi otthonában élt, nem akarta, hogy a rajongói öregként emlékezzenek rá. 1992-ben Párizsban halt meg Marlene Dietrich, hivatalosan szív- és veseelégtelenségben. A francia fővárosban óriási gyászszertartást szerveztek neki, majd testét kívánsága szerint Berlinben helyezték örök nyugalomra, ahol szintén nemzeti szimbólumnak kiáró tisztelettel búcsúztatták. Itt a Jazzy Goldiesban ki más énekelne nekünk most, mint Marlene Dietrich. Hallgassák csak!

a Jazzin már is folytatódik az időutazó műsorunk, a Jazzy Goldies. Little Richard volt a rock and roll megalkotója, és nélküle nincs Elvis Presley vagy Beatles. Richard tudta, hogy nincs hiány a tehetségnek, és ennek következtében egy pillanatig sem hitte, hogy dalainak minősége az oka az, hogy nem adott el annyi lemezt, mint Elvis. Mielőtt Little Richard feltűnt volna, nem volt senki más, aki a rock and rollt a tömegekhez hozta volna. Ez vízválasztó pillanat volt a zenetörténetben, de sajnos nem maradt a lista élén. A Recorder.blog írt róla. Az 1956-os Tutti Frutti című áttörő slágerét követően Richard mindenhol ott volt, de az évtized végére slágerlistás jelenléte megcsappant. Bár a néhai énekes jogosan érdemli ki a hangzásvilág megteremtőjének járó elismerést, ez nem jelentett rekord eladásokat. A Rolling Stone magazinnak adott interjújában az 1990-es években így emlékezett vissza. Amikor először megjelentem, soha nem hallottam rock and rollról. Csak Elmore James-t, Muddy Waters-t, Sonny Boy Williamson-t, Russ Brand és Roy Brand hallottam. Blues-t. A Fats Domino akkoriban csak egyszerű blues-t játszott. Amikor elkezdtem énekelni rock and rollt, sokáig énekeltem, mielőtt bemutattam volna a nyilvánosságnak, mert féltem, hogy nem fog tetszeni nekik. Soha senkit nem hallottam ilyet csinálni, és féltem, tette hozzá Little Richard, és így folytatta. A szívem mélyéből érzem, hogy én vagyok a rock'n'roll feltalálója. Ha volt is valaki más, akkor nem tudtam róla, nem hallottam, és azóta sem hallottam, a mai napig sem. Richard Wayne Pennyman néven született Little Richard 1932-ben, a Georgia állambeli Macomb-ban 12 gyerekes családban nőtt fel, a templomban kezdett énekelni, de apja ellenezte zenei próbálgatásait, homoszexualitással vádolta a kis Richardot, és 13 éves korában elkergette otthonról. Ezután egy fehér családnál nevelkedett, az 50-es évek elejétől kezdett el stúdió felvételeket készíteni. Az áttörésre 1955-ig várnia kellett. A Tutti Frutti című dala, amelynek eredetileg szexuálisan túlfűtött, majd a rádió számára finomított, félig halandzsa szövegét mosogatás közben találta ki, óriási sláger lett. Ezt újabb sikerdalok követték, a Long Tail Sally

A Slipping and Sliding, a Lucille, a Good Golly Miss Molly egy-két év leforgása alatt robbant be a Rhythm and Blues listákra. Dalait jellegzetesen csattogós, középpontba emelt zongorajáték, sodró lendületű tempó és vagány ének jellemezte. A sikernek aztán hamar vége is szakadt. Little Richard 1957-ben úgy döntött, hogy felhagy a zenéléssel és visszatér a templomba. A 60-as évek közepéig gospel lemezeket adott ki, majd ismét a rockzenénél kötött ki, és egészen a 90-es évekig adta ki lemezeit. 1986-ban az elsők között iktatták be a Rock and Roll dicsőségek csarnokába. 1993-ban életműdíjjal jutalmazták a Grammy átadón. Zenéje többek között hatással volt Elton Johnra, a Beatlesre, akik Little Richard előzenekaraként is felléptek még 1964-ben, de hatást gyakorolt Prince-re, James Brown-ra, Jimi Hendrix-re, Freddie Mercury-ra, Rolling Stones-ra, vagy Chris Cornell-re is, sőt, idehaza ugye az Illés zenekarnak is van egy dala. A rock történelem egyik legnagyobb hatású alakja, Little Richard 87 évesen hunyt el, 6 évvel ezelőtt, május 9-én. Legnagyobb slágerével emlékezünk rá, Tutti Frutti, itt a Jazzy Goldiesban.

Boogie Woogie és Tommy Dorsey után itt a Jazzy Goldiesban irány a második világháború utáni állatkert, ahova most a pestbuda.hu oldal kalauzol minket. A számos gyönyörű és egzotikus épületet és építészeti remeket felvonultató intézmény a második világháborús ostrom alatt hatalmas károkat szenvedett. A közel 2500 egyedes állományból csak 14 maradt meg. Szinte az összes épületet bombatalálat érte, sok épület teljesen ledőlt, eltűnt a bölényház és a zsiráfház is, amelyeknek lakói is a romok alatt maradtak. A kerítések megrongálódása miatt több ragadozó is kiszabadult. Olyan történet is lábra kapott, hogy egy oroszlán hetekig a föld alatti vasút alagútjaiban húzta meg magát, és kóbor lovakból lakomázva élte túl az ostromot. A háború alatti éhínség nem kímélte az állatkert lakóit sem, az emberek, amit tudtak, elvittek és megettek a fogyasztható állatok közül. A vízi lovak úzták meg leginkább az ostromot, akiket zsírtartalékuk mellett azt tartott életben, hogy medencéjük vízellátása nem a vízhálózatról működött, hanem a meleg artézi víz látta el, mégpedig a szomszédos Széchenyi fürdő vezetékeiből. Így az állatok éhesen ugyan, de túlélték az ostromot. Érdekes adaléka még a történetnek, hogy 1946-ban víziló bébi született, amelyért cserébe sok költséges, különleges állatot, mint például oroszlánt vagy tigrist lehetett kapni. Amint lehetett, az ostrom után 1945 tavaszán nekiláttak a romok eltakarításának. Az egykori dolgozók sokszor egész családjukkal takarították a helyszínt, de az igazgató is ugyanúgy lapátolta a törmeléket, mint bárki más. Az igazgató 1946-ban arról számolt be, hogy az ostrom után 5 víziló, a Mala névre hallgató indiai elefánttehén, egy két pupu teve, egy zebra, egy láma, egy dél-amerikai borz és 4 kisebb madár maradtak életben. A megmaradt állatokat a fűthető elefántházban helyezték el. Az állatkert 1945. május 1-én újra megnyílt. A megnyílt állatkert állatok híján eleinte inkább közparkként működött, és az addigi dísznövények helyett is zöldségfélék voltak láthatók. A pálmaház előtt például zöld és lila káposzta, karósbab és paprika nőtt, amit külön őrnek kellett vigyáznia. Hogy az állatkert ne veszítsen sokat a fényéből, sokszor befogadták a fővárosban turnézó cirkuszosokat és azok állatait is. Az ostrom utáni kifosztás mértékét az is nagyon jól mutatja, hogy az állatkert többször hirdetett az újságokban, hogy ha van még valakinél elkobzott állat vagy bútor, azt szolgáltassa vissza. Az állatkert igazgatója így nyilatkozott 1945-ben a Világosság című újságban. Eltűnt állatainkból 2 majmot, 3 pónilovat és 1 papagájt sikerült visszaszereznünk. Ezeket az ostrom után néhány élelmes pesti ember egyszerűen hazavitte és áruba bocsájtotta. A pónikat egy fuvarozóvállalatnál találtuk meg, a papagáj a Teleki téren statisztált, míg a 2 majom egy vén kisasszony lakásán kötött ki. Később hírt kapott az állatkert arról is, hogy vidéken 2 tevével szántanak, így nem sokára azok is visszakerültek a rendes helyükre. A mostani fővárosi állat- és növénykert mind a mai napig Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állatkertje. Ebben az időben jó program lehet még a kuckózás vagy a tánc. Jó szórakozást kívánok, folytatódik a Jazzy Goldies.

Az elmúlt percekben három csodálatos énekesnő, Ambrus Rita, Gulyás Erika és Kis Flóra énekeltek itt a Jazzin, és ezzel a mai műsor végére értünk, ez volt a Jazzy Goldiesra szánt egy óra. Remélem, szerették a mai válogatásomat is. Most lecsukom a gramofon tetejét, átbújtatom a gipszelt lábamon, és leveszem az estély ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. A műsort egy igazi májusi melódia, valamint a 72 éve megjelent Rock Around the Clock zárja. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez. Május

0: Jazzy Goldies. Itt a Jazzy.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel.
0: Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Kínába utazik kedden Vlagyimir Putyin. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír. És Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csak nem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban a győri, a nyíregyházi és a szentendrei kiállító helyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelző lámpás irányítással egy sávon változva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után kezdetét veszi a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kajárik Andrea. 72-ben jelent meg Bobby Womack ohiói énekes a Cross 110th Street lemeze. Bobby egyébként 10 évesen, még az 50-es években a The Womack Brothers családi gospel csapattal turnézott. Sam Cooke fedezte fel őket, segítette karrierjüket. Később Bobby szólóban is sikereket aratott. 2009-ben a Rock and Roll hírességek csarnokában is helyet kapott. Elsőként Dave Libree, DJ és Omar Britt multi-instrumentalista énekes közös dala szól a Starlight. A dal Dave 4 évvel ezelőtti Produced with Love 2 albumára került fel, mely 12 dal tartalmazott különböző előadóktól.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest a 19. század végére lüktető világvárossá fejlődött, kulturális és pénzügyi értelemben is, így számos biztosító társaság nyitotta meg képviseletét fővárosunkban. A korabeli biztosító építészet gyakorlata szerint az intézetek saját irodáikat a legelőkelőbbnek számító első emeleten helyezték el, a földszinten üzletek és kávéházak kaptak helyet, a második és felette lévő emeleteken lakásokat alakítottak ki. Közülük a legtöbb épület jelenleg is áll a belváros legforgalmasabb pontjain, és felújításuk óta többnyire szállodaként üzemelnek. Ilyen például a Gresham Palota, jelenleg Four Seasons Hotel, az Ankerház a Deák Ferenc tér alatt, az Adria biztosító épülete, a Fonsier biztosító székháza az Andrássy út 2 szám alatt, illetve a New York Palota.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Herb Alpert híres trombitás Los Angelesben született, s 8 évesen fedezte fel azt a hangszert, amelyen a mai napig játszik. Egyébként már 91 éves. Jeff Lorber Grammy-díjas billentyűs pedig még korábban kezdte a muzsikálást, már 4 évesen zongorázott. Herb és Jeff közös lemeze a Slick Soul hamarosan itt a Jazzin. Itt lesz a Coin is a Brad Pitt-tel. A nashville-i csapat 12-ben tűnt fel, tavaly év elején döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Dunakorzón épült ki a 20. század elején a híres szállodasor, a Carlton, a Bristol, a Hungária és a Ritz, ahol 9 Dunára néző kávéház működött. A teraszok egymást érték, ide jártak a felső középosztálybeliek ismerkedni, élvezni a panorámát és a lüktető társasági életet. A Dunakorzón nem voltak merev szabályok, felületes vagy csak vélt ismerettség is feljogosított a köszönésre vagy beszélgetésre. A II. Világháború óriási pusztítást végzett a pesti rakpartnak ezen a szakaszán. A ma itt található szállodasor az 1960-as évek végén épült fel.
0: Jazzy Lexikon.

Ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek. Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. A Paradise City a Guns N' Roses egyik nagy slágere volt még 1988-ban. Scuba amerikai smooth jazz zenész bossanovásította a dalt, és ez a verzió felkerült a Bossa N' Roses albumra, mely a Los Angeles-i rock együttes sikerdalainak átdolgozott verzióit tartalmazza különböző muzsikusok előadásában. David Sven soul rock énekest már hasonlították Joe Cockerhez is, bár ehhez szerintem nem elég rekettes a hangja. She Tapped the Beat lemeze tavaly jelent meg, hangzása alapján azonban akár a 60-as években is készülhetett volna. Elsőként a McFadden & Whitehead philadelphiai R&B csapat legnagyobb slágerét halljuk, ez az Ain't No Stoppin' Us Now, mellyel 79-ben vezették az R&B listát.

0: Jazzy Lexikon.
1: A huszár név eredetileg a magyar könnyű lovasságot jelentette. A könnyű lovasság kevés fegyverrel és védőfelszereléssel ellátott, lovakon harcoló katonákból állt össze. Létezik mellette az úgynevezett nehéz lovasság is, ennek a lovasai és gyakran maguk a lovak is nehéz védőfelszerelést viseltek. A huszár, mint lovas katona neve az 1400-as évekre nyúlik vissza, amikor is a király kötelezte alattvalóit, hogy 20 telkenként egy lovas katonát küldjenek a seregébe. Egyes források szerint a huszár név is a 20 szóból ered, mivel Európa más országaiban, a hadseregekben nem volt könnyű lovasság. A huszárság szervezetét számos országban magyar minta alapján állították fel, és őket idegen nyelveken is huszárnak nevezik egészen mostanáig.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófa védelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Hadnagy Vilmos válogatásában. Itt a Jazzin.

Ezt a Jazzy Mixet Hadnagy Vilmos készítette. Jazzy. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az Akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózegát rendszer tegnap és tegnap előtt is működést belépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Egy óra után ismét a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Mária Biondi már gyerekkorában nagyon szeretett énekelni, akkor még kis kórusokban bontogatta szárnyait, később neves olasz művészek háttérénekese volt, még mielőtt vette a bátorságot és előtérbe lépett, jön tőle az On the Moon. Elsőként egy ausztrál producert hallhatunk, aki évekkel ezelőtt áttette székhelyét Berlinbe. A pandémia előtt teltházas fellépései voltak Angliában, Németországban, Japánban és hazájában is. J-Funk zenésztársaival tavaly rögzítette a Do It For Love lemezt.

0: alagút végén.
1: Jazzy Lexikon.
2: A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háru-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, ha nem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. A Háru-szigethez hasonlóan a Hunyadi-szigetet is csak hétvégenként vezetett séta keretében lehet megnézni, szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madár, 5 emlős, 5 ízelt lábú, 8 kétéltű, 3 pedig hüllő. A madarak közül a szürkegém is fészkel itt, és megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. A The Allergies egy bristoli duó. Zenéjük a 21. század funk és soulja, legalábbis Craig Charles brit komikus szerint. 10 évvel ezelőtt jelentkeztek bemutatkozó albumukkal. Jön tőlük a Get Down On You. Elsőként a Simply Red-től szól a Perfect Love. A csapat még 85-ben alakult, 2010-ben feloszlott, aztán 5 évvel később újra megkezdte működését. Lemezeikből több mint 50 millió példány talált már gazdára.

0: Jazzy Lexikon.
1: A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markku Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markku Béla tervei alapján.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon.
1: A Future Loop Foundation elektronikus projekt felelőse Mark Barrett Sheffield DJ producer. Ő volt a legelső drum and bass

walk the blues. Walk the blues. Just tie your shoes.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az úttörő áruház eredetileg több épületből állt. Az első itt üzemelő áruházat évekig a Holzer Simon cég működtette. 1945 után Metro áruház néven szövetkezeti tulajdonba került. Majd itt nyílt meg újra az úttörő és ifjúsági áruház. 1994-ben elérte a végzete, megszűnt és hosszú évekig állt üresen, míg megérkeztek az ingatlan befektetők. Az épület együttes egy részében bontás után szálloda és irodaház épült, másik részében lakások találhatók.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az Akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózegát rendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kettő óra után folytatódik a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Emlékeznek még Ryan Parisre? Ő az az olasz énekes, aki 83-ban óriási sikert aratott a Dolce Vitával, aztán eltűnt, túl sokat nem hallottunk róla. Ma már 73 éves, s a mai napig jelennek meg kislemezei. A Simply Paradise dalt például 3 évvel ezelőtt Mac DeMarco kanadai indie zenésszel rögzítette. Itt lesz egy másik olasz előadó is, Valterino a Frenzel, ő egy house DJ producer, fiatalabb, mint Ryan Paris, hisz csak 55 éves, még fiatalon baráti összejöveteleken DJ-kedett, aztán egyre nagyobb klubokba kapott meghívást.

0: Jazzy Lexikon.
1: A fővárosban van egy kétéltű jármű, egy vízibusz, miután végiggördül Budapest utcáin, belecsobban a Duna vízébe és utasait átszállítja egyik partról a másikra. A sárga River Ride feliratú jármű gyakran felbukkan a városban, Budapest kacsájának is nevezik. A különleges kétéltű jármű egy skót hajómérnök tervei alapján Máltán készült, és igazi nemzetközi összefogás eredménye. A felépítmény kínai, az alvázat és a motort az Iveco olaszországi gyárában szerelték, a jet hajtómű szintén olasz, a rádió adóvevő amerikai, a zeneközpont japán, a magyar hatósági és minőségi előírások teljesítéséhez pedig egy magyarországi cég készítette fel a kétéltűt. A busz farán felül pedig egy kis bolgár zászló jelzi, hogy Bulgáriában regisztrálták a hajót.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Christoph Gosz francia gitáros producer világzenei jazz és elektronikus elemekből építi fel kínálatát. Párizsban született, rengeteget utazik, s a keleti és orientális kultúrák iránti szeretete gyakran visszatükröződik zenéjében. Jön tőle a Far Away. Itt lesz egy másik nagy utazó is, Maya Fagyeva Szentpéterváron született, gyerekkora egy részét New Yorkban töltötte, jazzének diplomáját Hollandiában szerezte, később azonban Németországot választotta új otthonául. Már is szól tőle a Mr. Rain.

0: Kézi lexikon.
1: A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. A galéria egyik érdekessége az Amerigo Tottnak, a magyar származású festőművésznek emléket állító kiállítás.
0: Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Michelle Simonel argentin jazz és bossanova énekesnő feldolgozásokra specializálódik, kínálatában például U2, Bob Marley és Barry White dalok is szerepel.

0: Kézzi lexikon.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvény sorozat keretében a Gellérthegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepel burkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talpazaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze, a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magában. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Lotz Károly festette.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Látogatható hétvégente a Karmelita Kolostor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét, és 205 ukrán is ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontaktszemély érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak, néhány határmenti járásra emiatt riasztást adtak ki. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap, főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másodt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, a középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelző lámpás irányítással egy sávon váltgozva haladhat gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, jön izgalmas téma, a madarak és fák napja. Tehát ez az, amire szerintem mindenki emlékszik, és arra, hogy ilyenkor kimentünk a szabadba. De hogy ez Budapesten hogy jelenik meg?
2: Tényleg az iskolákban is mindenhol igyekeznek erre hangsúlyt fektetni, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy olyan fővárosunk, ahol épített örökség mellett tényleg a fák és a madarak is jelen vannak. Május 10-e az a dátum, amikor a madarak és fák napját ünnepeljük, úgyhogy ennek a jeles napnak az alkalmából hoztam a kedves rádióhallgatóknak és neked, Nóri, egy darab fát és sok-sok madarat a fővárosból.
1: Egy darab fát, de gondolom, akkor ez egy különleges fa.
2: Igen, ez egy különleges fa, ami nekem nagyon régóta foglalkoztatja a képzeletemet, és már utána is mentem sokszor. Nagyon sok tévhit van ezzel a fával kapcsolatban, és konkrétabb legyek, a pesti oldalon vagyunk, a Széchenyi téren közepén, ott Széchenyi és Deák szobra között, a Four Seasons Hotel vagy a Gresham Palota előtt van egy gyönyörű, szép és láthatóan nagyon régi akácfa, amiről nagyon sokáig tartotta a közvélekedés, hogy ez Pest legrégebbi fája. Úgyhogy ez volt az, ami engem elindított, hogy vajon tényleg ez a legrégebbi fa, és hogyha igen, akkor milyen idős lehet.
1: Mit találtál róla?
2: Hát azt találtam, hogy nagyon sokan írták azt róla, hogy ez a fa, ez már a kiegyezéskor is ott lehetett, és mi mindent látott, ha ez a fa beszélni tudna. Úgyhogy ha az ember elkezdi megvizsgálni a korabeli fényképeket, és a Fortepánon, illetve Klösz György jóvoltából nagyon sok korabeli fényképünk van, akkor azt találjuk, hogy bizony 1867-ben a kiegyezés évében bármi furcsa és meglepő is, de ez a fa még nincs ott a tér közepén. Ugyanis történt egy nagyon jeles esemény 1867-ben a kiegyezés kapcsán. Ott építették fel a mai Széchenyi téren a koronázó dombot. Ugye összehordták a monarchia minden területéről ezt a kis mesterséges dombot, és ennek a tetejére állt fel Ferenc József, és tartotta ki a kardját a négy égtáj felé, jelezve ezzel, hogy ő majd óvni és védeni fogja ezt a létrejövő birodalmat. Tehát ezeken a fényképeken hiába keressük ezt az akácot, nincs ott, és nincs ott még az 1872-es Klösz György által készített fényképeken sem, hanem a helyén konflisok áldogálnak. Tehát ekkor még nincs ott a téren.
1: Igen.
2: Viszont 1930-as évekből már vannak fényképek, ahol már látjuk ezt a fát az ő szép terebélyes mi voltában. Tehát valamikor az 1870-es és az 1930-as évek közé tehető a fának az ültetése. Ha ezt megfelezzük középen, akkor mondhatjuk azt, hogy az 1900-as évek elején ültethették, tehát olyan 120 év körüli lehet ez a fa.
1: Nagyon meglepő az, amikor azt mondtad, hogy madarakat is hoztál, és hát persze, miért ne lehetnének Budapesten madarak, nem csak vidéken vannak, és nem csak vidéken lehet madárcsicsergésre ébredni, hiszen mi itt a rádió stúdióban, ugye a második kerületben vagyunk, a Detrekő utcában, mi is rendszeresen halljuk,
2: igen,
1: a madárcsicsergést.
2: Én is itt lakom a kerületben, és én is állandóan arra ébredek, azzal kelünk, úgyhogy valóban itt vannak körülöttünk.
1: Na, de akkor madár nagy hatalom vagyunk, vagy sem?
2: Azok vagyunk.
1: Azok
2: nagyon
1: vagyunk.
2: Szépen ki is mondtad, így van, ez nagyon különleges dolog Európában, hogy egy ilyen vibráló főváros lehet egyben madár nagyhatalom is, és hogy ez miért is van így, az elsősorban annak a nagyon szerencsés egyensúlynak köszönhető, hogy az emberi jelenlét, illetve a zöld területek, a parkok, akár a budai hegyek, vagy a pesti oldalon található relatíven nagy zöld felületek lehetővé teszik a madarak számára, hogy itt megmaradjanak, és időt töltsenek nálunk.
1: Hány madárfajról van adatunk?
2: Tudjuk, hogy az elmúlt években több mint 250-260 madárfajt figyeltek meg a fővárosban, főváros légterében. Ez országszerte, hogyha összevetjük az országos adattal, az körülbelül 400. Tehát mondhatjuk ezt, hogy az országban jelenlévő madaraknak a 60%-a jelen van Budapesten. Tehát nem kell elmennünk vidékre, hogy te is mondtad, igen, hanem itt a fővárosban, ha nyitott szemmel járunk, akkor megfigyelhetjük a madarakat.
1: Milyen madarakkal találkozhat?
2: Szerintem van egy-két olyan madár, amit napi szinten látunk. Azt gondolom, hogy szinte belebotlunk például a galambokba. Nagyon sok van, talán túl sok is belőlük. Ez konkrétan a parlagi galamb, amit nagyon sokat láthatunk, de van körülbelül 3000 fekete rigó Budapesten, és hát a varjak is elég nagy számban vannak jelen. Őket én idegenvezetői munkám során fönt a Várnegyedben nagyon sokat szoktam látni, a dolmányos varjút például a legkülönbözőbb helyeken. Amit szintén nagyon sokat látunk, a veréb, természetesen a házi veréb, de a fülemüle is nagyon kedveli Budapestet, főleg az ártereket szereti, a bokrokat, de a parkokban, a kertekben is jelen vannak, és hát nekünk van egy Dunánk, ami létrehozza azt a természetes árteret, ami a fülemüle számára is kedvező. kedvező életteret biztosít, és ugyanez igaz például a Danka sirályra is. Ha Dunaparton sétálunk, vagy a Dunán hajókázunk, akkor nagyon sok sirályt lehet látni.
1: Ragadozó madarak vannak-e Budapesten?
2: Igen, nagyon érdekes, hogy például megtaláljuk az erdei füles baglyot, ezt főleg a Gellért hegyen is környékén találjuk. Szintén jelen van a Kerecsen sólyom Budapesten, ugyan nem túl gyakran, de előfordul a városban a kabasólyom és a barnaréti héja is, tehát tényleg a legkülönbözőbb ragadozó madarakat is megtaláljuk itt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor rengeteg madár megfigyelést és fa megfigyelést kívánok. Köszönöm.
2: Így van, én is. Jazzy.

0: drop the stone.
1: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
2: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és most a rendőrmúzeumba hívjuk meg a hallgatókat. Hol található a rendőrmúzeum, és vajon ugyanott van, ahol eredetileg is volt, vagy ez is költözött? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, de hova megyünk vissza az időben?
3: Időbe 1908-ba megyünk vissza, ugyanis ekkor alapították meg a rendőrmúzeum jogelődjét, a bűnügyi múzeumot. Rudnai Béla főkapitánysága idején az 1890-es években kezdték kell már gyűjteni a budapesti rendőrfőkapitányság lelkes rendőrtisztviselői az érdekesebb bűnjeleket és a rendőrségi relikviákat. És aztán ebben az 1908-as évben a bűnügyi múzeum a budapesti rendőrfőkapitányság épületének a Ferenc József téri frontján, ez volt a mai Széchenyi István térnek az előző neve, a Lánchíd pesti oldalán, és ebben az épületben, tehát a Ferenc József téri épületben került kialakításra. Aztán 1926-ban új épületbe költözött a múzeum, az Rényi utca 2-7 szám alatti épületbe, ahol már egy nagyon kulturált és tágas kiállító termekben fogadhatta a látogatóit. Az 1940-es évekre már több mint 10 000 darab tárgy alkotta a múzeum törzsanyagát, és hát persze ez sajnos a II. Világháború alatt szinte teljesen megsemmisült.
2: Mikor kezdődött a múzeumnak az újjászervezése?
3: 1958-ban, és akkor a Németvölgyi úton került a sor erre az újra szervezésre, újra nyitásra, mivel a rendőrség vezetői felismerték, hogy a múzeum jelentős szerepet tölthet be a rendőrségi állomány kiképzésében és a nevelésben, és ugye ennek a központja a Németvölgyi úton található.
2: Volt még költözés?
3: Igen, már nem sok, de mindjárt megérkezünk a mostani helyszínre. 1963-ban a Mosonyi utca 9-es szám alatt, a 8. kerületben alakították ki a bűnügyi múzeumot. Ez volt korábban a Toloncház, és ez 1967-ben kapta meg a működési engedélyét, mint egy országos gyűjtőkörű szakmúzeum. És itt ebben a Mosonyi utca 9-es szám alatti épületben 1997-ig működött a múzeum. Fontos tudni, hogy ez addig zárt körű volt, tehát csak a meghatározott körű látogatók, a rendőrök, a rendőrtiszti főiskolák hallgatói, az önkéntes rendőrök, joghallgatók, orvostanhallgatók tekinthették meg. Az objektum védettsége miatt került ilyen szintű meghatározásra. Majd 1997. augusztusában a bűnügyi múzeum bezárta kapuit, és 1999. áprilisában új helyen, új névvel és megújult tartalommal nyílt meg a most már rendőrmúzeumként ismert intézmény, nem sokkal távolabbra a korábbi helyszíntől, a Mosonyi utca 5-ös szám alatt. És ettől kezdve, tehát 1999-től a kiállítási anyag nyilvánossá vált, és most már bárki számára megtekinthető.
2: Eláruljuk azt a hallgatóknak, hogy hol jött neked képbe a rendőrmúzeum?
3: Tavaly, amikor volt a múzeumok éjszakája, mi el szoktunk mindig menni családilag, a férjemmel, meg a fiainkkal, meg néha barátokkal is, és tavaly a fiúk teljesen saját kezdeményezésbe, ők a rendőrmúzeumba mentek el, és egymást bilincsbe verték, gumibottal, tehát nagyon élvezték, ez olyan igazi fiús, kamasz fiús program lett, úgyhogy valóban ez az, ami miatt is bekerült ez most a figyelmünk látóterébe.
2: Na de mi látható a rendőrmúzeumban?
3: Először is a rendőrség történeti kiállítást is megtekinthetjük itt, amelyben a magyar rendőrség története látható egészen 1848-tól napjainkig. Itt tárgyi emlékeket, egyenruhákat, fegyvereket, dokumentumokat, kitüntetéseket találunk, és ezen keresztül ismerjük meg a rendőrség történetét. Itt találjuk a belügyminiszterek arcképcsarnokát is, 1848-tól napjainkig láthatjuk az összes belügyminisztert, illetve ezen a részen belül a csendőrség története is helyet kap. Aztán van egy kriminalisztikai kiállítás itt a bűnügyi technikusok, nyomozók, szakértők tevékenységének bemutatása mellett a különböző hírhedt bűnügyekről is találunk anyagot, ezeknek a leírásáival, fotóival, többek között a Viszkis ügy 1990-es évekből, illetve a miskolci Bonnie és Clyde ügy is bemutatásra kerül, tehát tényleg igaz kriminalisztikai csemegéket is találunk. Illetve van itt egy 1764-ben készült bűnügyi tematikájú festmény is, ez a múzeum legrégebbi tárgya.
2: Ha bármilyen nyomozó sorozatot nézünk, általában ugye ott megjelennek a rendőrök, megjelennek azok az emberek, akik segítenek a nyomozásban, de a nyomozás segítségében ugye nem csak emberek szoktak részt venni, hanem bizony állatok is. De itt van-e olyan, aki híres, négylábú?
3: Abszolút. Volt nekünk egy fantasztikus nyomkövető kutyánk, aki Kántor névre hallgatott, egy német juhász fajtájú nyomkövető kettőkutya, és az ő preparátuma szintén a kriminalisztikai kiállítás keretében megtekinthető. Ő 13 évet élt, 1951-től 64-ig, és a tettei után nagyon sikeres regény, illetve egy tévésorozat is született, úgyhogy Kántort is megnézhetjük a rendőrmúzeumban.
2: Milyen része van még a rendőrmúzeumnak?
3: Van itt egy fotókiállítás is, amely 2008-tól tekinthető meg a múzeumban. A rendőrség múltját és jelenét mutatja be, korabeli fekete-fehér archív fotók, és ugyanazon a helyszínen napjainkban készült színes fotók segítségével. Nagyon szeretem az ilyen akkor és most, annó és most összehasonlító képeket. Van itt például egy fénykép pár, amelynek az egyik tagja 1933-ban készült, egy közlekedési rendőrt ábrázol az Andrássy úton forgalomirányítás közben. Ugye itt még ekkoriban baloldali közlekedés volt, és emellett találunk egy másik fényképet is 2008-ból, ugyanazon a helyen készült, és itt pedig már ugye jobboldali közlekedés látunk az Andrássy úton.
2: Ha tehetik, látogassanak el a rendőrmúzeumba is. Köszönöm.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: azt, hogy mi látható benne.
1: Ez pedig nem más, mint a Nagytétényi kastély, a Nagytétényi Száraz Rudnyánszky kastély, amely a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő emléke. Ezt az épületet Száraz Julianna férje, báró Rudnyánszky József építette az 1740-es években Mayerhofer András tervei alapján, részben a korábban itt álló épületek felhasználásával. Ennek a helynek a története különben még ezt megelőzően is jóval korábbra nyúlik vissza, egészen a római korig, hiszen már az első, második században is állt itt egy római villa rustica, azaz egy gazdálkodóház, és ez a kastély, a Nagytétényi kastély nem csak a gazdag történeti múltja miatt, hanem az építészeti stílusa és értékei miatt is nagyon különleges, ugyanis ez egy Grassalkovics típusú kastély stílusjegyeit viseli magán. Ez azt jelenti, hogy Mayerhofer András volt az, aki a Gödöllői királyi kastélyt is megtervezte, és ugyanaz a Mayerhofer András tervezte ezt a kastélyt is. Ez a hatás közelről érintette a Rudnyánszkyékat, hiszen Grassalkovics Antal unokatestvére volt Rudnyánszky József. Tehát innen van a családi kapcsolat, és így lett aztán az építészeti kapcsolat is.
0: Mennyire volt gyors, egyszerű ez az építkezés?
1: Hát egy hatalmas építkezés volt, és olyannyira, hogy Rudnyánszkyéknak mindenük ráment. Lett egy gyönyörű nagy kastélyuk, de a végén viszont csődbe mentek. Úgyhogy a feleség Száraz Julianna halála után a kastélyt három részre osztották, és a központi részt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsnok kapta meg, állítólag szabad kőműves volt. A család aztán később grófi rangra emelkedett, és a nevüket Hugonnaira változtatták, és Zsigmond, Hugonnai Zsigmond unokája volt, Hugonnai Vilma, akiről már beszéltünk korábban, ő volt az első magyar orvosnő, aki itt a kastélyban töltötte gyermekéveit.
0: A második világháború hogyan hatott erre a kastélyra?
1: Borzasztó állapotba került a kastély, és 1945 után megszületett a szándék arra, hogy helyreállítsák az épületet, és múzeumi célokra hasznosítsák. Ennek fényében 1951-ben nyílt meg itt egy bútorkiállítás, Dáni Géza művészettörténész kezdeményezésére, ő különben itt nőtt föl, az utolsó birtokos a Lővi család leszármazottjaként. Aztán a 90-es években a leromlott állapotú épület felújítására a nagytétényiek adakozást indítottak, és több évig tartott a felújítás, egy bizonyos szintű felújítás, ezután ezt lezáróan 2000-ben adták át a felújított kastélyt.
0: Találtál-e arról valamit, hogy milyen volt itt az élet a kastélyban?
1: Ez a kastély nem egy olyan kastély, ahova bármilyen különleges történelmi esemény vagy bármilyen nagy volumenű dolog köthető lett volna. Ez egy olyan kastély volt, ahol igazából csak éltek és szépen éltek az emberek. Nem volt itt cselszövés, nem járt itt senki híres ember, de egy olyan kastély volt, ami nagyon szépen bemutatta a 18., aztán a 19. századi magyar nemesek életét.
0: A kastélyokhoz mindig nagyszerű és pompás és fantasztikus kastélyparkok tartoztak, itt is erről volt szó.
1: Abszolút, itt sem volt másképp. A kor divatjának megfelelően különleges növényekkel és díszkutakkal díszített francia parkot alakítottak ki, állítólag volt még itt egy fácános kert is annak idején. Akkoriban még a 18. században a park egészen a Dunáig leért, és most a kastély előtti a falon kívüli terület, sőt még a picit távolabb álló nagytétényi templom is a parkhoz tartozott. Aztán a parkot a Dunától az 1860-as években választották külön az ekkor épülő déli vasúti pálya miatt, és 2025-ben különben a tavalyi év során nyílt meg a kastélyi park is a nyilvánosság előtt.
0: És most 2026-ban találkozhattunk azzal a hírrel, hogy a kastély pedig ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt, mert gondolom történt valami felújítás.
1: Igen, a felújítás az folyamatos, és még hosszú-hosszú évekre el fog ez húzódni, viszont ami miatt most erről beszélgetünk, az, hogy két új, ingyenesen megtekinthető kiállítás nyílt meg a kastélyban, és ez is mutatja, hogy az a cél hosszú távon, hogy a kastély egyre jobban bekapcsolódjon a főváros kulturális és közösségi életében. Az egyik kiállítás a Nyitva az út című tabló kiállítás, amely a kastély történetét mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, és a földszinten pedig találunk egy helytörténeti kiállítást, amely a helyi sváb közösség kulturális örökségében enged bepillantást. Itt különböző falvédőket, házi áldásokat és más dolgokat is találunk a kiállítás részeként. Ez a két kiállítás péntektől vasárnapig, tehát hétvégente díjmentesen látogathatók.
0: Mik a jövőbeli tervek?
1: A jövő tervei szerint nem csak kiállítások lesznek majd itt, hanem családi programok, különböző közösségi rendezvények is, és hát a cél az épület fokozatos teljes helyreállítása, hogy a kastélyt idővel teljes egészében meg tudják nyitni a látogatók előtt, és minél többet visszanyerjen az egykori arculatából, és emellett új szerepet is kap az épület, ahogy korábban is mondtuk, igyekeznek egyre jobban beépülni a helyi közösségi életbe, és egyre több ilyen rendezvénynek helyszínt adni.
0: Ide is ellát.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát ismerhetik meg most, amelyet egyébként előzően már most említetted, hogy olyan ez, mint az összes múzeumunk, hogy nem egy helyen volt, hanem nagyon sok helyen, aztán megtalálta végleges otthonát. Itt viszont a név volt az, ami nagyon sokat változott, és ami miatt beszélünk róla, hogy 130 éves a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Na de mi is ez, és hogy jutunk el ide, arról szól most a következő néhány perc.
2: Valóban az idei évben sokszor beszélünk a 130 évvel ezelőtt átadott dolgokról, a millennium kapcsán, épületek, sugárutak, és hát emellett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is 130 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, de valóban itt nagyon sok korábbi név is van, úgyhogy felsorolnám, hogy milyen korábbi neveken volt ismert ez a hivatal. Szabadalmi Hivatal néven született meg, volt Szabadalmi Bíróság, Országos Találmányi Hivatal és Magyar Szabadalmi Hivatal, mielőtt aztán végül megkapta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnevezést. Ezek az elnevezések is magukért beszélnek, hiszen rendkívül izgalmas, mozgalmas évtizedeket vetítenek elénk, és ajánlom mindenkinek, hogyha elmegy a már említett intézmény weboldalára, nagyon-nagyon érdekes történeteket találunk a magyar szabadalmakról, a magyar találmányokról, tehát érdemes ezen is tájékozódni, hiszen a műsorunk kerete nem teszi lehetővé, hogy itt az összes magyar szabadalomról beszéljünk, hanem inkább csak a hivatalnak a történetéről.
1: 1896-ban jött létre, tehát akkor még a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal.
2: Így volt, pontosan ez volt a pontos megnevezése, és ugye 13 évtized van most már a hivatal mögött. Az elmúlt 13 évtized során egészen fantasztikus történelmi és gazdasági kihívásokhoz igazodva változott ez a hivatal, de mindvégig az volt az alapvető küldetése, hogy a magyar szellemi alkotások védelmét szolgálja, és ez így van a mai napig is.
1: Hol van a székháza?
2: Eredetileg a Garibaldi utcában volt, a Garibaldi utca 2-es szám alatt, ez egy nagyon szép saroképület, Hubert József építész tervei alapján a Kisbirtokosok Országos Földhitel Intézete számára épült, és hát számos hazai és nemzetközi eseménynek, kiállításoknak, díjátadóknak volt a helyszíne, a Garibaldi Klub ezen az épületen belül. 2015. decemberéig használta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezt az épületet. Jelenleg most a II. János Pál pápa téren található a központi hivataluk, de van még egy konferencia központjuk továbbra is a Garibaldi utcában. A hivatal történetét több mérföldkő is meghatározta, például 2003-ban a csatlakozás az Európai Szabadalmi Egyezményhez, ez egyfajta kapunyítást jelentett a magyar innováció számára az egész európai kontinensen, aztán Magyarország 2004-es EU tagságával szintén egy hatalmas mérföldkő volt, ezután elindult egy szorosabb szakmai együttműködés az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával, tehát ebbe is bekapcsolódott. Illetve még egy mérföldkő volt a névváltoztatás, ugyanis ez a mostani név a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011 óta létezik. Ez pedig már a kibővült feladatkört tükrözte, és az iparjog védelmi hatósági szerep mellé ugye az integrált szerzői jogi feladatkör is betársult, tehát ez a név ez híven tükrözi a mostani tevékenységi területet.
1: Nemzetközi szempontból milyen megítélése van ennek a hivatalnak?
2: Nagyon jó a megítélése, nagyon sok nemzetközi kapcsolata van. Itt még érdemes megemlítenünk a 2016-ban életre hívott Visegrádi Szabadalmi Intézet elindítását is, amely kiemelkedő nemzetközi státuszt adott az intézménynek.
1: A 130 éves évforduló kapcsán létrehoztak-e valamit?
2: Igen, van nekünk egy fantasztikus magyar találmányunk, a gömböc. Ugye 2007-ben mutatták be a gömböcöt, amely azóta világhírűvé vált. Ez bizonyítottan az egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi ponttal rendelkező homogén test. Hogy ez mit jelent? Azt ne kérdezz tőlünk a rádióhallgatók, rá lehet keresni, hogy mi is ez a gömböc, de ez egy létező forma, és a 130 éves évforduló alkalmából korlátozott szériának egy darabját kifejezetten erre az évfordulóra gondolva sorszámozták, úgyhogy az 1896-os sorszámmal látták el a gömböcnek az egyik darabját, tehát erre a 130 éves évfordulóra a gömböcből létrejött egy sorszámozott 1896-os számot viselő példány, és ezt a példányt a hivatal Garibaldi utcai székházában lehet megtekinteni.
1: A hivatal mivel foglalkozik?
2: A hivatal rendkívül széles tevékenységi kört foglal magába, jelenleg 8 fő stábbal szolgálja ki az ügyfelek igényeit, csak hogy egy számot említsek, a tavalyi év során hozzávetőleg 20 ezer megkeresést fogadott a legváltozatosabb típusú ügyek kezelése terén. Tanácsadás, védjegy, szabadalom, információ nyújtás, tehát nagyon-nagyon aktív ez a szervezet.
0: Jazzy.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és egy izgalmas témát hoztál a mai napra, ez pedig a jánoskázás. Én nem tudom, hogy ez mi, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz róla mesélni.
2: A jánoskázás az Nepomuki Szent Jánosnak a nevéből ered, neki ugyanis május 16-a az emléknapja, és ez a nap meglehetősen jeles eseménynek számított a múltban. Manapság hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentjeként gondolunk Nepomuki Szent Jánosra, és 2013 óta évente megrendezik a hidak és a hídépítők napját. Nepomuki Szent János 1340-ben született, és a szülőfalujáról Főmukról kapta a nevét, az utónevét. Aztán azt tudjuk róla, hogy cseh ember volt, a Prágai Egyetemen szerzett egyházjogi doktorátust, és a prágai érseknek lett a vikáriusa. Aztán, amikor IV. Vencel került a trónra, ő egy meglehetősen bosszúálló és kegyetlen király volt, 1378-tól 1419-ig uralkodott. A hagyomány szerint János lett a királyné, a király feleségének Zsófiának a gyóntatója. A király pedig őt alaptalanul, vagy hát ki tudja, megvádolta házasságtöréssel. Haragra lobbant, amikor János a gyóntatójaként nem volt hajlandó megosztani a felesége gyóntatási titkait. A legenda szerint az történt, hogy a király megkínoszta Nepomuki Jánost, és aztán a Moldva folyóba dobatta. Így lett aztán ő a későbbiek során a vizek, vagy a máshol életveszélyben lévők védőszentje, patrónusa, illetve aztán később a hídépítők patrónusává is vált.
1: Mostanság hogyan kötődik hozzá, mi az, ami történik ezen a nap?
2: Főleg ez a már említett hidak és hídépítők napja az, ami történik. 2013 óta kezdték el megrendezni, persze a Covid itt is beleszólt, és hát reméljük, hogy sikerül újraéleszteni ezt a szokást, de a múltban nagyon-nagyon szépen megünnepelték az ő napját, hiszen tudjuk azt, hogy ezen a napon május 16-án például az országban vagy a városokban található Nepomuki Szent János szobrokat felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat dobtak a vízbe, távoli óbudai hajómalmokat is kivilágítottak gyertyákkal, este pedig a hagyomány szerint mindig tűzijátékkal zárták ezt a napot, tehát nagyon-nagyon hangulatos lehetett ez a múltban. 1828-ban például Kazinczy Ferenc is látta ezt a tűzijátékot, és ezt írta az egyik barátjának írt levelében, sütik a Nepomuk rakétáit. És ezeknek a népszokásoknak a gyűjtő neve a jánoskázás, tehát ugye innen indultunk.
1: Milyen szobor őrzi az ő emlékét?
2: Több szobra is van Nepomuki Szent Jánosnak. Az egyik szobra, amely jelenleg Csepelen áll, azt tudjuk erről a szoborról, hogy a főváros 5 legrégebbi szobrának egyike. Ezt a szobrot 1721-ben a Kálvin téren található Kecskeméti kapunál avatták fel eredetileg, aztán kalandos sorsa után végül Csepelre került, 1973-ban került a 21. kerületbe, és a Szent Imre téren áll a mai napig. Azóta többször is felújították, de emellett van például egy nagyon szép Nepomuki Szent János szobor Budafok központjában is. Ez a szobor 1750 körül készült, tehát azért itt is jó néhány évszázad van már mögötte. Van a második kerületben a Bimbó út, Keleti Károly utca találkozásánál is. Találunk egyet például a Krisztina városban is, az Ördögárok partján, hiszen meglehetősen sok árvíz volt köthető az Ördögárokhoz, és itt megint megjelenik, hogy ő az árvizek, illetve a vizeknek is a patrónusa. Ez most egy hiteles másolat, tehát nem az eredeti szobor, hanem egy másolat. Illetve van egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolás a Korvin téren, a Korvin tér 3-as számú épületnek, ez egy nagyon szép ilyen vörös épület. Ennek van egy ilyen beugró fali fülkéje, és ebben látunk egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolást.
1: Ez az első kerületben található Korvin tér.
2: Igen.
1: Jó, így már meg. Köszönöm.
2: Gondoljunk a jánoskázásra, és Nepomuki Szent Jánosra így május 16-a környékén.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát, Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4-en megsérültek, Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csak nem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávon váltakozva halad gázvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Esti lelki szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, H. Varga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Balogh-Pásztói Réka, megoldásfókuszú coach, családtréner, az Uralt a káoszt, minimalizmus, harmónia, fenntarthatóság című kötet szerzője, akit szeretettel köszöntök. Szia!
2: Szia, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Utána néztem, hogy tulajdonképpen a káosz mit is jelent a különböző értelmezésekben. Akár irodalmi példát nézünk, akár filozófiait, akár biológiai példát, a káosz az legalábbis a legtöbb értelmezés szerint egy lelki állapotnak a kivetülése. De miért kezdted el írni ezt a könyvet?
2: Igazándiból ezt a könyvet én azért kezdtem el írni, mert magamon megtapasztaltam azt, hogy sokkal jobban vagyok, hogyha rendezettebb a környezetem. És volt bennem egy ilyen vágy, hogy mások is megtapasztalhassák ezt. Azt gondolom egyébként, hogy meggyőzni embereket elég nehéz arra, hogy most ne úgy éljenek, ahogy eddig éltek, de ha az ember magán elkezdi ezt a káoszoldást, elkezd rendet teremteni maga körül, akkor azt azért látja a környezete is. És én abban hiszek, hogy ez lesz az, ami hatással lesz a családtagjainkra, a barátainkra, ismerőseinkre, mert megérzik azt, hogy másfajta hangulat van mondjuk egy olyan otthonban, ahol kevesebb a tárgy, nagyobb a rend, nyugodtabbak az emberek.
1: Ez is egy érdekes dolog, hogy úgy fogalmazol, hogy nagyobb a rend, de közben pedig megjelenik, mint hívószó a minimalizmus a könyv címében is. És a minimalizmus kapcsán, hogyha az otthonra fókuszálunk, akkor ilyeneket lehet olvasni, hogy ennek fontos része a selejtezés, tehát hogy csak funkcionális vagy örömet okozó és vagy örömet okozó tárgyak legyenek jelen. Fontos a zárt tárolás, a beépített szekrények, a tárolópadok, hogy a szemnek ne legyen zavaró. Továbbá azt is írják, hogy a minőségi bútorok és a színpaletta esetében is az egyszerűségre kell törekedni, szürke, fehér, bézs és természetes anyagok, mert a kutatások azt mutatják, hogy a mentális nyugalmat ezek határozzák meg. Mit gondolsz erről?
2: Azt gondolom, hogy igen, van ebben valami, de azért nem kell ennyire szigorúnak lennünk. Tehát nem az az elvárás, hogy egy tök fehér falak között egy szembútorral éljünk, mert az lehet lehangoló is, vagy túl steril. Válasszuk ki azokat a dolgokat, amik jó érzéssel töltenek el minket. És ez lehet egy nagyon vidám, színes dolog is, de az kerüljön ki egy jól látható helyre, mert hogy akkor az minden nap örömet fog nekünk okozni. Tehát mondjuk lehet ez egy ilyen szép kép, ami valamiért nagyon fontos, vagy egy régi bútor, amit mondjuk a dédnagyanyánktól örököltünk, vagy bármilyen dolog, ami örömmel tölt el minket. Ez fontosabb. De ahhoz, hogy ez mondjuk érvényesülni tudjon, ahhoz meg kell egy ilyen tisztább tér. Tehát, hogyha telérakjuk mindenféle kis műtyűrrel a polcunkat, igen, és ott mondjuk van egy darab olyan kis porcelán, ami valamiért nagyon fontos nekünk, nem fogjuk meglátni a sok kacat mellett. Míg ha egy polcon az az egy szem kis porcelán van, akkor az tényleg odahívja a tekintetet, és újra mosolyt csal az arcunkra.
1: Biztosan sokan kérdezték tőled, hogy mi alapján kezdjenek el szelektálni. Hiszen bármilyen tárgyra mondhatjuk azt, hogy hát igen, ezt kaptam valamikor, de jó, végül is nincs rá szükségem. Az is lehet, hogy az egész lakásom tele van ilyen emlékekkel, bármi lehet érdekes vagy fontos emlék.
2: Biztosan hallottál már Marie Kondóról, és azt gondolom, hogy neki az az ötlete, hogy fogjuk a kezünkbe a tárgyat, és úgy gondoljuk végig, hogy örömet okoz-e egyáltalán nekünk az a tárgy, ez egy ilyen elég jó dolog, amivel lemérhetjük azt, hogy maradjon-e vagy sem az a tárgy, illetve az is fontos, hogy használjuk-e a tárgyat. Pont nem a dekorációra gondolok, de mondjuk egy ruha kapcsán, hogyha egy éve már nem vettük föl, akkor akármennyire is örömet okozhat, valójában csomó időt, pénzt, helyet foglal a szekrényünkben és az életünkben, feleslegesen, nincsen használatban, és nem tudunk neki nap mint nap örülni, hogyha csak lógott a fogason. ez is egy fontos szempont, hogy használatban van-e.
1: Akkor most mondok neked egy másik példát. Igen? Nekem rengeteg könyvem van, a férjem nagypapája és az én nagypapám könyvtára is hozzákerült. 100-120 éves könyvek is, szét van esve, poros, igazából rossz szaga van, mégse tudok tőle megválni.
2: Uh-huh. Nekem is nagyon sok könyvem van, én azért szoktam ott például egy olyan szűrőt használni, hogy ki fogom-e nyitni még. És hogyha az a válaszom, hogy nem.
1: De ezt nem tudhatod.
2: De vannak könyvek, amikre határozottan tudom, hogy többet nem fogom elolvasni, és nem fogom kinyitni, és vannak olyan könyvek, amikre már tudom, hogy fél évente előszedem, és elkezdem újraolvasni, ha nem is az elejétől a végéig, de bele-bele olvasok. Vagy mondjuk olyan témájú, hogy tudom, hogy még arra szükségem lehet, akkor persze megtartom, mert tudom, hogy ez egy értékes kötet. De olyan könyveket, és itt azért fontos az, hogy az én saját könyveimről van szó, nem a férjem könyveit se lejtezem ki, de ami az én könyvem, is tudom, hogy már nem fogom kinyitni, és nem mérvadó a téma, akkor azoktól én megválok. És általában jó helyre szoktam őket adni, tehát vagy a helyi könyvtárba megnézem ugye a katalógusban, hogy szerepel-e, és volt már több olyan új könyv, amit úgy ajándékoztam nekik, és tök örültek, mert nem kellett megvennie a könyvtárnak. És ott még ráadásul tudtam azt is, hogyha véletlenül mégis kéne az a könyv,
1: akkor csak
2: egyébként
1: odamész.
2: Egyszer előfordult, akkor oda mentem, és kikölcsönöztem az én régi könyvemet, és akkor megnéztem benne egy receptet.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit, Balogh-Pásztói Réka, megoldásfókuszú coach-a, családtrénerrel, az Uralda Káoszt című kötet szerzőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége Balogh-Pásztói Réka, megoldás fókuszú coach, család tréner, az Uralda Káoszt, Minimalizmus, Harmónia, Fenntarthatóság című kötet szerzője. Mit tanácsolsz arra az esetre, hogyha mondjuk van egy nagyon rendre vagy minimális tárgyi mennyiségre törekvő családtag, és van valaki, aki meg szereti maga körül az oltárokat építeni a különböző emlékekből, szóval azért valami kompromisszumra mégiscsak törekedni kell.
2: Igen, szerintem alakulunk egyébként egymáshoz, mert az vicces, hogy én nem voltam egy rendes valaki, amikor férjhez mentem. A férjem viszont gyógyszertervezető, patikus, és szereti maga körül a rendet, meg a tisztaságot. Úgyhogy az elején azért feszültünk ebben, én valahogy így hozzá alakultam, illetve persze az életünk is olyan volt, hogy rá kényszerített egy picit arra, hogy minimalistábban éljek, mert születtek a gyerekek.
1: Ugye négy gyermeked van.
2: Igen, és amikor hárman voltak, akkor 51 négyzetméteren éltünk öten. Ott azt máshogy nem lehetett csinálni, csak úgy, hogyha tényleg azok a tárgyak voltak körülöttünk, amik kellettek. És aztán, amikor a negyedikkel elköltöztünk egy nagyobb helyre, addigra én annyira megszerettem ezt az egyszerűséget, hogy törekszem mind a mai napig arra, hogy felesleges tárgyakat ne vegyek. Illetve van egy másik ötletem a gyerekekkel kapcsolatban, például vannak ezek az emlékek, tehát ez biztos ismerős neked is.
1: Tele vannak minden, a dobozok a rajzaikkal.
2: Minden rajzot, kavicsot, ezt, azt, amazt, kinder tojás játékot, ilyesmiket el kell tenni, és akkor erre van egy jó megoldás, van egy emlékes dobozuk, és ez a fizikai határa annak, hogy ennyit lehet megtartani. És amikor ugye akarja még rakni el az emlékeket, akkor abból kell kivenni azokat, amik már nem annyira fontosak. És ezt úgy elég szépen csinálják is a gyerekeim. Meg vannak ilyen határok, tehát például plüss figurák, nálunk mindenkinek lehet 3 darab. Ennek az is az oka, hogy ketten aszmások, tehát hogy nem is jó az, hogyha rengeteg plüss között alszanak, de ebben úgy megegyeztünk, és nem mondom, néha nehéz volt ez, hogy kapták az újat, és jaj, de jó, mit tudom, és mondom, jó, akkor melyik régit rakjuk ki, és akkor ott így meghökkentek, nehéz volt dönteni, de alapvetően úgy nagyjából tartjuk ezt a 3 darab per főt.
1: Milyen hatása van mentálisan a gyerekre, hogyha arra szocializálódik, hogy neki muszáj kiválogatni, rendet tartani, minél kevesebb tárgyat tartani a környezetében?
2: Hát szerintem rendezettebb lesz mentálisan is, meg nyugodtabb lesz, de azért az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nekem most a 4 gyerekem, 4 kamasz gyerek, és a kamaszkor az hozza magával azt, hogy káosz van minden szinten.
1: És kell is akkor a káosz? Vagy engedékenyebb lehet az ember ebben az időszakban?
2: Igen, én az vagyok, mert tudom azt, hogy életkorilag ez jön. Változik ugye a testük, tehát fizikálisan is megtapasztalják ezt, hogy fú, olyan, minden olyan marha hullámzó, olyan nagyon káoszos. Akkor ugyanez mentálisan is van náluk, és akkor ez leképeződik a fizikai környezetben. Mert hogy az nagyon érdekes, hogyha rendet teszünk magunk körül, az hat a lelkünkre. Ugyanígy, hogyha van egy ilyen felborult lelki állapot, akkor az ember hajlamos egy kicsit rendetlenebb lenni. Például nekem a ruhás szekrényem az mutatja, hogy milyen lelki állapotban vagyok. Most éppen az enyém se a legrendezettebb, de hát ennek oka vanna.
1: Egyébként nagyon régóta foglalkozó fenntarthatósági kérdésekkel is.
2: Igen.
1: És tudom, hogy amikor az ember minimalistább jellegű otthonra törekszik, akkor azzal segíti azt is, hogy minél kevesebbet kelljen takarítani, hogy olyan bútorokat választan, aminek az ökológiai lábnyoma is minél kisebb, és így tovább. Mi a lényege egyáltalán annak, hogy rendezzük magunk körül a teret fenntarthatósági szempontból?
2: Hát mindenképpen jobb lesz egészségi szempontból számunkra, mert hogy nem találkozunk annyi toxikus anyaggal. Tehát, hogy eleve, ha kevesebb tárgy van, kevesebb mérgező anyag jut be a szervezetünkbe. Ha kevesebb dolog van, kevesebb por van, kevesebbet kell talán takarítani is. Tehát, hogy mindenképpen jobb az egészségünk számára. Hát, hogyha az ember minimalistábban él, akkor általában minőségibb dolgokat keresi. És ezek a minőségibb dolgok általában fenntarthatóbbak is. Tehát egy fa bútor a lelkünkre is jobban hat. Milyen viccesen hangzik, de valahol hozzá kapcsol minket a természethez. És hát mi emberek is a természetnek, a nagyvilágnak a részei vagyunk. Míg egy ilyen nagyon műanyag bútor, az nem. Tehát az egy teljesen életidegen valami.
1: Egyébként használt bútort te vennél?
2: Igen, volt, hogy vettünk használt bútorokat. Tehát vannak ilyen bútoraink, például volt egy ilyen nagyon jó fenyő IKEA sorozat, és akkor ezt vadáztam. Nagyon sok ilyen régi bútort találtam, és akkor ezeket onnan a környékre megvásárolgattuk.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Balogh Pásztori Réka megoldás fókuszú kóccsal, családtrénerrel, az Uralda Káoszt című könyv írójával. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Balogh-Pásztói Réka, megoldás fókuszú kóccsal, családtrénerrel, az Uralda Káoszt, Minimalizmus, Harmónia, Fenntarthatóság című könyv írójával. Beszéljünk egy kicsit a könyvnek a felépítéséről, és arról, hogy hogyan kezdtél neki a kutatásnak. Például milyen kutatási anyagokat néztél át?
2: Ez régre nyúlik vissza, mert hetedik osztályos voltam, amikor egy norvég környezetvédelmi programban vettem részt, és ez már nagyon régen volt, akkor ez még tök új dolog volt, és akkor magával húzott ez a környezetvédelem dolog, és már akkor hallottam a savas esőről, például a komposztálásról, arról, hogy mennyire károsak a hajtógázak, vagy a hűtő. Ezekben már akkor beleástam magam, és aztán, amikor a gyerekeim születtek, akkor meg nagyon fontos volt nekem az, hogy mivel táplálom őket, meg mivel mosdatom őket, tehát hogy mennyi méreggel találkoznak, és ennek kapcsán nagyon sokat olvastam a Tudatos Vásárló
1: oldalon
2: is, meg a magazint is, még akkor volt az is. A környezetvédelem témáját azt sokat olvastam, de a gyerekek hozták azt is, hogy egyre kisebb volt a tér számunkra, mert ugye egyre többen lettünk, és akkor valamit keresnem kellett, hogy hogyan tudok jó rendet tartani, vagy úgy életszerűen tartani az életterünket. Olvastam ilyen rendteremtő könyveket, blogokat, hasonlókat, és aztán amikor jött a könyvnek az ötlete, mert hogy a könyv első fele az ugye a fizikai minimalizmustól szól, de a másik fele az a lelki mentális.
1: A pszichés minimalizmus, igen.
2: Tehát, hogy ezt a témát öleli föl, és azt gondoltam, hogy azért ez egy kicsit új, vagy egy más nézőpontot hoz be, mint ami elérhető úgy a piacon, és akkor ezt a részt is kutattam, kerestem, utána olvastam, hát orvosi szakcikkeket olvastam a témában, amit találtam.
1: Kérlek, hogy néhány ilyen fontos alaptételt osz most meg a hallgatókkal, például orvosi szempontból, vagy egy pszichológiai szempontból miért fontos az, hogy ez a rend körülöttünk meglegyen?
2: Hát azért, mert a kortizol szintet ugye emeli az, hogyha káosz vesz körül minket, illetve egy csomó betegségnek a meleg ágya lehet ez, hogyha nagyon sokáig vagyunk ebben a stresszes állapotban, szorongás alakulhat ki,

0: arra is, hogy a külvilággal való kapcsolódásában vannak zavarok, vagy ha hagyja mondjuk, hogy rendszeresen felgyűjjön a konyhában a mosatlan, az is utalhat arra, hogy ő most az életnek egy olyan pontján jár, ahol tulajdonképpen ő nem találja a megoldást, tehát hogy vannak ilyen szimbólumok. De egy kicsit tudományosabb irányba viszem, akkor Polcellennek a könyvét nagyon szívesen megemlítem. Ugye 96-ban írta meg a Rend és Rendetlenség című könyvét, és ebben van egy idézet, ami nekem nagyon tetszik. A jó rendetlenség lényegi rend és formai rendetlenség. A rossz rend lényegi rendetlenség és formai rend. Nekem ez iszonyatosan tetszik.
1: Nagyon.
0: Szóval, hogy azért én úgy értelmeztem ezt, hogy ahogyan mondtad is a beszélgetés elején, nem szabad túlzásokba esni. Na de hogy találjuk meg azt a határvonalat, hogy mi az, amikor még nem vagyunk OCD-sek, de azért rend van körülöttünk és törekszünk rá. Ez önismeret, nem?
1: Igen, igen, ez egy folyamat, és hogy nagyon szépen lassan idővel alakul, mert minden egyes lomtalanítás, vagy selejtezési folyamat, önismereti folyamat, ugyanis folyamatosan az arcunkba tolja, hogy hopp, nézd, itt van ez a tárgy, erre te pénzt adtál ki, ez viszi az energiát, az időt, a helyet. Miért? És akkor az embernek tudnia kell, hogy miért is fontos, hogy ez a tárgy ott legyen vele, mire szolgál, miért vette meg. Tehát, hogy folyamatosan így visszacsatolnak ezek a tárgyak, és el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen határokat húzunk meg magunknak. És nehéz, mert minden egyes lépésnél döntéseket kell hozni, és azért dönteni nehéz dolog.
0: Bár naponta több százat hozunk.
1: Igen, igen. Szerintem többet is döntünk jóval, mint a korábbi korok embere.
0: Szerinted most, hogyha valaki szeretné az első lépést, a másodikat, az ötödiket meghatározni, akkor mivel kezdje?
1: Azzal, hogy fölteszi magának azt a kérdést, hogy miért szeretném.
0: A rendet?
1: Az egyszerűsítést.
0: Az egyszerűséget. Aha, tehát akkor most nem rend, hanem rend és vagy egyszerűség?
1: Szerintem jó az egyszerűségnél kezdeni. Az hozni fog magával egy rendet már automatikusan, mert kevesebb tárgyat könnyebb rendben tartani.
0: Értem.
1: Illetve fel fog szabadítani azt, hogyha egyszerűbb. Igazándiból annak idején, amikor a szerkesztővel beszélgettünk a könyvről, akkor ők nagyon nyomták ezt a rendvonalat.
0: Ez egy jó hívó
1: volt is egy olyan, igen, de volt is egy ilyen cím változat, de én ezt akkor leütöttem, mert azt érzem, hogy ez azért nem csak a rendről szól, hanem ez több, hogy egyszerűen élünk. A maga az egyszerűség hozza majd a rendet. Ezt érdemes a folyamat elején föltenni magunknak ezt a kérdést, hogy miért szeretnék egyszerűbben élni egy picit. És erre meg kell találni a választ, mert ez lesz az, ami motivál minket abban, hogy csináljuk magát a folyamatot. Különben lehet, hogy csinálunk egy lomtalanítást egy óra alatt, és utána azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, ennyi elég volt, ilyet soha többet, mert hogy annyira megterhelő.
0: Megterhelő,
1: vagy,
0: de tényleg
1: igen,
0: az.
1: De hogy kell tudni, hogy miért akarom. És akkor persze lehet ilyen célokat kitűzni, hogy azért szeretnék mondjuk egy egyszerűbb otthont, hogy tudjak hívni embereket, és tudjak velük kapcsolódni, mert hogy mondjuk sokszor azért nem hívom be a barátomat, mert félek, hogy mit fog szólni, hogy nálam olyan marha nagy a rumli.
0: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége Balogh-Pásztói Réka, megoldás fókuszú coach, családtréner, az Uralda Káoszt című könyv szerzője.
2: Jesse.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is a Dr. Jazzy egészségmegőrző műsorunk vendége, Balogh Pásztói Réka, megoldás fókuszú coach, családtréner, az Uralda Káoszt, Minimalizmus, Harmónia, Fenntarthatóság című könyv szerzője. Most egy picit még visszakapcsolnék a rendszóra, meg a címválasztásra. Lehet, hogy mégsem szerencsés azt a címet adni, amiben a rendszó szerepel, mert lehet, hogy ez sokaknak egy ilyen belső feszültséget kelt. Uh-huh. Rend, annak lehet egy ilyen szigorú konnotációja, az egy ilyen feszességet jelent, vagy egy ilyen merevséget jelent, nem?
2: Igen, ez is bennem volt, hogy szerintem rendet rakni már senki nem akar. Találkoznám mondjuk ezzel, hogy tedd rendbe az életed, hagyjatok békén, ne adjatok még egy feladatot nekem. Aha.
1: Ezért is tetszik nekem ez, hogy uralda káoszt, mert én abból indulok ki, hogy alapvetően ezért a legtöbben mini káoszokban élünk, nem? Hát, és hogy ez olyan emberi.
2: Vagy nem is olyan miniben.
1: És hogy ez egy emberi dolog.
2: Uh-huh. Igen, de hogy azért lehet uralni, mert mondjuk megjelenik a könyvben a telefonhasználat is. Erre is van egy ilyen elég nagy rész. És ott is az van, hogy igazándiból nem tudok telefon nélkül élni, hanem uralnom kell magát a telefonhasználatot. Azt kell megtanulnom, hogy hogyan tudok egyensúlyban maradni, milyen határokat kell húznom ahhoz, hogy az olyan normál keretek között maradjon.
1: Akkor nézzük is át a nagyobb fejezeteket, jó? Mert most így több dolog elhangzott egymás mellett, de hogyha valaki most kedvet kap erre, és azt mondja, hogy én ezzel a könyvvel nekivágok, akkor miket olvashat benne?
2: Az elején a fizikai környezetem megyünk végig, hogy hogyan lehet azt rendbe tenni, mert hogy ahogy már említettem, ez hatni fog a lelkünkre is már, megvinni fog előrefelé, ez azért egy picit könnyebb, még ha nem is tűnik annak elsőre, hogy mondjuk átmenjünk a gardróbunkon, és akkor utána ugye, mivel azt naponta párszor ugye nyitogatjuk, meg fog minket az első időben csapni az a rendezettség, hogy hú, de jó, hogy végre átlátom a gardróbot, jaj, de jó, könnyebb választani reggel, és aztán utána nyitjuk ki a teret, a saját dolgaink kapcsán megyünk a saját kis szobánkba, aztán utána az egyéb helységeken megyünk végig. Majd van egy rész, ami a gyerekek dolgaival is foglalkozik, mert hogy azért az anyukáknak bőven van ott is tennivalójuk, főleg amíg kicsik a gyerekek. Aztán utána egy picit írtam arról is, hogy hogyan lehet ezt a család felé kommunikálni, hogyan lehet őket egy picit behúzni, tehát erre azért van egy-kettő tippem, és utána jön a második nagy rész, az a lelki lomtalanítás, vagy egyszerűsítés. Három ilyen nagy részre bontottam ezt is, az idő, a tevékenység és a kapcsolatok részre, mert hogy időből nagyon kevés van számunkra, úgy érezzük. Tevékenység túl sok, rengeteg, tehát hogy ott azért érdemes húzni, illetve a kapcsolatok, az egy érdekes dolog. Ez a nagy káosz, ez tulajdonképpen a kapcsolatainkat ássa alá. Aláássa a kapcsolatot a családtagjainkkal, barátainkkal.
1: A rendetlenség? A káosz?
2: Az egész káosz, tehát hogy a fizikai és lelki káosz is, mert egyszerűen a sok cuccnak a rendbe tétele időt vesz el tőlünk, és nem jut időnk arra, hogy valóban kapcsolódjunk. Már azokkal az emberekkel, akik körülöttünk vannak, nem hogy még mondjuk barátokkal, illetve saját magunkkal is, mert egyre nehezebben tudunk kapcsolódni. Uh-huh. Mert annyi mindenért versenyeznek. Tehát a figyelmünket, a reklámok, a sok hang, a sok inger, mind leköti nagyon, nagyon durván, és hogy nagyon keveset vagyunk csendben mondjuk magunkkal, vagy nagyon ritkán unatkozunk, ami pedig egy nagyon fontos egy, és hatékony
1: a kreativitáshoz,
2: és jó dolog lenne, igen, meg az egészséghez is kell az, hogy legyenek üres időink.
1: Ez egy nehéz dolog egyébként. Uh-huh. Én például kifejezetten zavarba jövök, hogyha hirtelen nincs fontos feladatom, és nem tudok mit kezdeni azzal a 10 perccel, amit nem töltöttem meg. Egyébként pont ezt mondta nekem egy barátom, hogy azért kell egy vidéki házat venni, hogy az ember oda menjen, és ne csináljon semmit. Mondtam neki, hogy hát ezt én nem tudom megcsinálni, és azt mondta, hogy higgyem el, ha nem is veszem meg a házat, de mondjuk egy hétig bérelek egy erdő közepén, az elején nagyon kellemetlen lesz az embernek együtt lenni saját magával, mondjuk a csöndben. Az első 3 nap, 5 nap, 1 hét az nagyon kellemetlen. Aztán valahogy az ember elkezd magával kapcsolódni.
2: Igen, de ezt akár meg lehet itt is csinálni a nagyvárosban is.
1: Bár itt talán egy kicsit nehezebb.
2: Nehezebb, igen, de ha már van egy fa, vagy egy pici park, és az emberben van egy szándék, mert önmagában egy vidéki ház nem fogja megoldani a dolgot. Tehát ott is lehet bennülni a szobában, és pörgetni a telefont 024-ben.
1: Igen, az elhatározás. Hamarosan folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Balogh-Pásztori Réka megoldásfókuszú kóccsal, családtrénerrel, az Uralda Káoszt című könyv írójával.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Balogh Pásztói Réka megoldás fókuszú kóccsal, családtrénerrel, az Uralda Káoszt, Minimalizmus, Harmónia, Fenntarthatóság című könyv szerzőjével. Kicsit visszamennék a gardróbhoz. Igen. Az anyukámnak van egy olyan rendező elve, ő egyébként nagy rendmániás, hogy vannak azok a ruhák, amik most nem jók rá, vannak azok a ruhák, amiket most éppen hord, és vannak azok a ruhák, amiket egyszer régen hordott és nagyon szeretett, és majd egyszer biztos jó lesz. És egyszer beszélgettem vele erről, hogy ennek mi értelme van, megtölti a szekrényt. És azt mondta, hogy neki viszont ez ad egy nagyon érdekes célt, hogy ő ezt tudja követni, és tényleg meg is valósít ilyen projekteket, vagy azt mondja, hogy neki könnyebb visszaszerezni az ideális testsúlyát, hogyha van előtte egy ilyen szimbólum, mint az egykor kedvelt ruhák.
2: Én egyébként azt javasolnám neki, hogyha megkérdezne, hogy válasszon ki egyetlen olyan ruhadarabot, ami motiválja őt, és azt tegye ki a falra, egy kampóra, hogy ott lássa minden nap. Az összes többi ruháját viszont tegye ilyen dobozba valahová el, és legyen szellős a gardróbja. Mert hogy azt fogja érezni, hogy tök könnyedén fog felöltözködni, és mégis motiválni fogja az a ruhadarab arra, hogy mondjuk testsúlyt csökkentsen, és tök érdekes, hogy még ez is könnyebben fog menni amiatt, hogy rendezettebb lesz. Könnyebben fog dönteni. Aha. Könnyebben fog döntést hozni az egészséges életmód mellett, mert nem terheli le az a rengeteg döntési folyamat, meg igen, meg a vizuális ingerek, ahogy kinyitja a gardróbját, hanem ugye reggel tök könnyedén kiválasztja azt a ruhát, amit fölvesz, és utána lesz ereje abban dönteni, hogy mondjuk mellette egy tápláló és egészséges reggelit fogyasszon el, ne pedig bedobjon mondjuk egy csokis croissant.
1: Nyami. Egyébként mit szoktak tőled kérdezni? Mert neked van egy kvázi polgári foglalkozásod is, hogy itt egy gyógypedagógus vagy mozgásterapeuta, tehát az embereket nagyon sok oldalról látod. Én azt gondolom, hogyha most szimbólumokról beszélünk, hogy a mozgásszervi problémák is utalhatnak bizonyos elakadásokra, hogyha ezt most ilyen szimbólumrendszer szerint nézem. Tehát az elakadást sok oldalról látod.
2: Igen, hát nagyon változatos, hogy miket kérdeznek. A legnagyobb probléma az általában az szokott lenni, hogy amit te is kérdeztél, ez a házastárs nagyon más, mint én vagyok, hogyan oldjam meg, illetve hogy hogyan lehet gyerekek mellett rendet tartani otthon.
1: Főleg a kisgyerekek
2: igen,
1: mellett.
2: Igen.
1: És ott általában játék, mit mondasz? A játék nálunk, a nappali az ilyen legószőnyeg volt.
2: Ott is érdemes tudni azt, hogy melyik játékot miért vesszük, és határokat szabni. Mert a gyerek is jobban tud játszani kevesebb játékkal.
1: Kevesebb inger mellett jobban élvezi, mondhatjuk ezt?
2: Igen, meg sokkal kreatívabb, tehát sokkal jobb játékai lesznek neki, hogyha csak egy pár tárgy veszi őt körül.
1: Akkor nézzünk meg így a beszélgetésünk vége felé még egy generációt, ez pedig az idősebb generáció. Mert ők szerintem egy nagyon külön sziget. Ők már gyakran egyedül élnek, vagy idős házastársak élnek egyedül. Ők tényleg gyakran az emléktárgyaik között élik. Ez ad nekik biztonságot. Változnak-e ott az elvek, ami a rendet illeti?
2: Igen, náluk még ráadásul nagyon sok olyan tárgy van, hogy mi lesz, ha? Meg ez jó lesz még valamire tárgy. Hát igen, ez nehéz, mert hogy érzelmileg is kötődnek, meg egy teljesen más dologban nőttek föl. De azért ott el lehet nekik mondani azt, hogy manapság már sokkal egyszerűbb megvenni egy dolgot, hogyha ha szükség van rá, mint megjavítani. A fiatalok nem fognak már javítgatni, nincsen idejük arra, hogy összeszereljenek, mert általában azt nekünk fiatalabbaknak őrizgetik, hogy ez még lehet, hogy nektek jó lesz valamire, mert hogy egyébként megvan mindenük. Mert...
1: De ez az igazi zero waste, nem? Valójában, amit ők képviselnek.
2: Van benne valami, de hogy nem félnek el tőle, tehát hogy most ne, tehát azért ne tartogasson nekem mondjuk egy régi lemezjátszót, amit én soha nem fogok használni, mert hogy majd lehet, hogy egyszer jó lesz, és közben ő meg nem fér el, és nincsen jól, és sokkal többet kell takarítson, és hasonlók. Tehát, hogy ilyesmikkel azért meg lehet őket győzni, illetve azzal, hogy én már nem tudom megbütykölni, én azt sem tudom, hogy kell ezt használni.
1: De ők azért más. Tényleg egy külön sziget, őket másként kell kezelni rendrakás szempontjából, nem?
2: Más, igen, nem biztos, hogy náluk nagyon erőltetni kell ezt a dolgot. Velük is türelmesnek kell lenni, mint bármelyik családtagunkkal szemben. Lehet nekik mutatgatni egy-két dolgot, esetleg meg lehet kérdezni, hogy segítsünk-e rendet rakni mondjuk a konyhájukban, ami egy olyan hely, amit folyamatosan használnak, és innentől kezdve érezni fogják azt, hogyha az egy kicsit olyan könnyedebb lesz, ha jobban tudják használni, akkor lehet, hogy utána már megkérnek, hogy na, akkor nézzük már át, mit tudom én, a hálószobát is, vagy a pincében esetleg egy-két dolgot kirakhatnánk. És azért nekik is jól szokott esni, ha azt látják, hogy azok a dolgok, amiket kiszedünk, azok jó helyre kerülnek. Tehát mondjuk tényleg egy olyan családhoz kerül, akik tudják használni, akiknek az jól jön.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Balogh-Pásztói Réka, megoldásfókuszú coach, családtréner, az Uralda Káoszt című kötet szerzője. Nagyon köszönöm, hogy találkozhattunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma is holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a tudósnők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltgozva haladhat gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

5 óra után önök a Jazzy Lexikont hallják itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Mono Neon Grammy-díjas amerikai basszusgitáros és Davey Nathan Los Angelesben élő zongorista az elkövetői a nem sokára hallható We Somebody You All slágernek. A dal pozitív üzenettel rendelkezik, témája az összefogás és a belső erő megtalálása. Érkezik a Kennedy Administration-től a Better Way, e dal témája is a boldogság keresése, az öröm megtalálása az életben a folyamatos szorongás mellett. A csapat alapítói a karakteres hangú énekesnő Kennedy és a cseh származású producer billentyűs André J.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az igazságügyi palota, azaz a volt kúria épületét 1948-ban kapta meg a Munkásmozgalmi Intézet, aminek keretein belül 1949-ben megnyílt a Munkásmozgalmi Múzeum. 1973-tól elkezdték beköltöztetni a helyére a Néprajzi Múzeumot, amely az évtized közepétől fogadta látogatóit a Kossuth téren. A múzeum kiállítása 2017 végén bezárt, ezzel párhuzamosan pedig a Liget projekt keretein belül megépült egy teljesen új, az igényeket kielégítő épület az egykori felvonulási téren a Néprajzi Múzeum számára. 2012-ben megszűnt a legfelsőbb bíróság és újjáalakult a kúria, ami a tervek szerint visszaköltözik az igazságügyi palota felújított épületébe.
0: Jazzy Lexikon.

A folytatásban itt a Jazzy Lexikonban hallhatjuk DJ Jazzy Coltól az I Want You lemezt. Az elektronikus DJ producer 15-ben két válogatás albumot is készített, 3 évvel később pedig a Beautiful Sun koronggal jelentkezett. Itt lesz a Commodore-tól a Machine Gun, a Funk Soul csapat bemutatkozó nagy lemeze kapta ezt a címet, 74-ben jelent meg, a címadó dal róla lett az együttes első slágere. Elsőként a következő blokkban a The Jazz Renegades-től szól a Do It The Hard Way, e dal még 1940-ben született egy musicalhez, a már is hallható verzión Sarah Jane Morris brit jazz énekesnő hangját hallhatjuk.

0: Házi Lexikon.
1: A Dréher sörgyár elődjét, a kőbányai serfőző társaságot 1854-ben alapították. A sörfőzdét idősebb Dréher Antal virágoztatta fel, majd a leszármazottainak vezetése alatt a kőbányai sörgyár az ország legnagyobb sörgyára lett. Az épület főbejárata előtt található miniszobor utal a múltra és megidézi azokat az időket, amikor Budapest utcáin a nagy termetű lovak vontatta kocsikon hordták szét a vendéglőkbe, kocsmákba a sörös hordókat. Egy másik miniszobrot, a gyár alapító, idősebb Dréher Antalt ábrázoló alkotást a művész a belső gyárudvaron helyezte el. A sörgyáros egy korabeli fa sörhordónál kezében jellegzetes sétapálcáját tartja. Az utóbbi művet a gyár dolgozói és a szervezett gyárlátogatások résztvevői tekinthetik meg. A két figura gondolata a gyár indulásának 165. évfordulóján 2019-ben született meg az alkotó Kolotkó Mihály fejében, és a sörgyárral közös együttműködés eredménye. Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: Jazzy Lexikon.
1: A zsidó származású, de katolikus hitű Pilinszky János költő tőzsgyökeres pesti volt. A mai Ferenc István utcában született és nevelkedett. Tanulmányait a Cukor utcai elemi iskola után a Piarista gimnáziumban végezte. A Molnár utca és az Izabella utca után költözött a Hajó utca egyes szám alatti bérházba. Egyik kedvenc törzshelye a legendás Centrál kávéház volt, amelynek falán 2018 óta emlékmű is őrzi emlékét. A költő egy háromdimenziós keretes képből tekint ránk, jobb kezében cigarettát tart, és a füstje Négy soros című versének szövegét tartalmazza. Az alkotás Tóth Dávid elképzelése.
0: Jazzy Lexikon.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk, kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt ügyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófok utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófok utcában a forgalom korlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya karbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Rendezvényt tartanak ma este 8 órától 10 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

6 óra után Jazzy Lexikon Banka Erik Andrea köszönti Önöket. Lizzo már lázasan készül új albumának premierjére, mely június elejére várható. A Bitch már az 5. korongja lesz. Mi most 22-ben megjelent 4. albumáról halljuk a címadó dalt, jön a Special. A Gang Gang Gang lemez elkövetői David Guetta francia DJ producer, Teddy Swims mostanában nagyon sikeres 33 éves amerikai énekes és a Tones and I névre hallgató ausztrál énekesnő, aki 7 évvel ezelőtt a Dance Monkey-val aratott óriási sikert. Akkor több mint 30 országban volt listavezető az a dal.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely mára kedvelt turista célpont is lett a belvárosban.
0: Jazzy Lexikon.

Önök még mindig a Jazzy Lexikont hallják. Richard Bone, a Grammy-díjas kameruni basszusgitáros énekes annak köszönheti népszerűségét, hogy egyedien ötvözi a kortárs jazz és a világzenét. Zenés családban nőtt fel, már 5 évesen fellépett, leginkább Jaco Pastorius munkássága inspirálta. Itt lesz a Big Sam's Funky Nation lemeze is, a Who's Gonna Help Brother Get Further. E dal még a 60-as években született, s először Lee Dorsey R&B énekes előadásában jelent meg, aztán Elvis Costello is lemezre vette 20 évvel ezelőtt, a Katrina hurikán áldozatai előtt tisztelegve. A már is hallható verziója a dalnak 8 évvel ezelőtt készült.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kis Háros-szigetet eredeti nevén Fácán Zátonyt normális esetben állandóan víz veszi körül, ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter, az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikonmal utolsó blokkjában hallhatjuk Tina Turner What's Love Got To Do With It dalát, melyen 84-ben aratott sikert. Amerikában ez lett a rock nagyi első és egyben egyetlen szóló lista vezető dala, melyen 3 hétig tudott az élen maradni. Lou Rawls elsősorban a 60-as, 70-es években volt népszerű, pályája során több mint 60 albumot készített, s 3 Grammy-díjat szerzett. Színészként is sikeres volt, számos filmben, tévéműsorban szerepelt, és rajzfilmsorozatokban is lehetett hallani hangját. Jön tőle a Blue Skies. Elsőként a Love Unlimited orkesztrától forog a High Stepping Hip Dressing Fellow. Barry White kísérő zenekara 79-ben hódított-e dallal, Olaszországban óriási sikert arattak vele a klubokban.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az ország legnépszerűbb temetőjében, a Fiumei úti sírkertben nyugszanak a nemzet legnagyobbjai, Arany Jánostól Deák Ferencig, de kevesen tudják, hogy a kevésbé látogatott farkastéti temető annyi híres magyar végső nyughelyéül szolgál, mint a Fiumei úti és a kolozsvári Házsongárdi együttvéve. 8-10 ezer főre becsülik az itt nyugvó kiválóságokat, akik között vannak tudósok, sportolók, politikusok, művészek egyaránt. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Csinszka, Gobbi Hilda, Latabár Kálmán, Páger Antal, Tóth Árpád, csak pár név azok közül, akik itt alusszák örök álmukat. Bár a kommunizmusban a Fiumei úti temetőt lezárták, a párt vezető politikusait változatlanul oda temették, míg farkastétre kerültek a háttérbe szorult régi elit és a kegyvesztett pártemberek. Rákosi Mátyás urnáját is idehozták a Szovjetunióból, de olyan súlyos rongálások érték, hogy végül már csak a monogramját és a születési, halálozási dátumát jegyezték fel. Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy, és benne a Funky Feeling. Prince-szel kezdünk, és ez a Kiss. Aztán jön Robert Palmer-től az Addicted to Love. Aztán az Andrea True Connection-től a What's Your Name, What's Your Number, illetve a végén Rudy és Angela-től a Save Your Love.
5: Nyolcadik stúdióalbuma forog Prince-nek, a Parade 1986-ból, egészen pontosan 1986. február 5-én került a boltokba.
4: Hozzáteszem, nekem minden idők szerintem legjobb Prince albuma volt ez.
5: Tényleg?
4: Igen.
5: Na, hát ehhez persze ismerni kell az összes többit is. Én ezzel nyilván kicsit gyengébben állok, de nem is ezért vagyok itt a Funky Feelingben, hanem olyan dolgokért, hogy például elmondom azt önöknek, hogy a dalt, mert hogy a Kiss-t, az például Tom Jones is ugye híressé tette, eredetileg viszont a Maserati nevű zenekarnak írta Prince.
4: Csak annyira jól sikerült.
5: Hogy... Amelyet szintén alapított, de aztán visszavette tőlük.
4: Igen.
5: Visszavette tőlük, ezt mert nem nektek, volt elégedett. Srácok. Nem volt elégedett a funky hangzással, amit alátettek, így aztán visszavette, és hát hoztam nyilván néhány érdekességet Prince-ről. A When Doves Cry című 84-es slágere az első toplistás R&B dal, amelyben nincs basszus gitár, vagy bármilyen basszus alap.
4: Uh-huh. Igen, uh-huh. Egyébként mert szóló gitáron játszanak, de jó mély hangokat, tehát hogy igen, de nem kellett hozzá külön basszus gitár.
5: Ennyi. Aztán az is egy nagy igazság, hogy a Bengalsnek az egyik leghíresebb dalát, Manic a Mondays. Manic Monday-t is ő írta.
4: Hát meg Shinny the Connor-nak a Nothing Can Pursuit.
5: Aztán ugye Minneapolisban, ott volt a háza, ott is hunyt el, a pincéje állítólag tele volt kiadatlan felvételekkel és szerzeményekkel, egyes becsülések szerint akár a következő évszázad során, tehát minden évben új albumot adhatnának ki belőle. Annyira sok dal volt, és hát Prince ugye nem egy felvett név, hanem valóban ez volt a keresztneve, Prince Rogers Nelson, ez volt a hivatalos név.
4: Na jó, akkor még egyszer Prince és a Kiss, aztán Robert Palmer és az Addicted to Love, Andrea Trukanen-től a What's Your Name, What's Your Number, illetve René és Angelától a Save Your Love.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixingben Prince, Robert Palmer, az Andrea True Connection, illetve Rene és Angela egy-egy felvétele szólt, és akkor itt a folytatás. Brian Ferry, Let's Stick Together, aztán Donna Summer és a Bad Girls, aztán érkezik majd a Disco Incorporated-től a Lovely Day, ugye ez Bill Withers klasszikusa, illetve végén a Moody-nától a Strawberry Jam.
0: Donna Summerről szeretnék majd beszélni.
1: De jó, örülök neki.
0: 1979-es dalát választottad, a Bad Girls, ez 8. albuma és 3. dupla albuma volt az énekesnőnek, 5-szörös Grammy-díjas művészről beszélünk. Eredeti neve La Donna Adrienne Gaines. 1970-es évek legsikeresebb diszkó királynője volt, amiben nagy szerepet játszottak állandó szerzői, Giorgio Moroder és Patti Bellotte. 68-ban jelent meg az első kislemeze, 74-es debütáló albuma Ladies of Night is jelezte, hogy hát bizonyít új sztár tűnt fel a könnyű zene horizontján, aztán ugye jött a Love to Love You Baby 75-ből, ami kicsit erotikus témájú volt.
1: Nem kicsit.
0: És hát ez vallásos meggyőződésével nehezen összeegyeztethető volt ez a szexi imázs, úgyhogy ezzel aztán neki volt is később több problémája. Viszont ami érdekesség vele kapcsolatban, hogy a diszkoműfaj hanyatlásában sem került feledésbe, mint sok más kortársa. A 80-as, 90-es években, sőt még az új évezredben is szerepelt a slágerlistákon.
1: Hát Donna Summer fogalom volt, azt nyugodtan kimerem mondani. Gyakorlatilag ő volt az első igazi nagy diszkó királynő, és ő volt az, akinek rengeteg slágere született, tehát más diszkó királynőnek is voltak slágeri, például Gloria Gaynor-nak is volt 3-4-5, de Donna Summernek ennél nagyságrendekkel több.
0: Hallgassuk!

0: Ez itt továbbra is a Jazzy, és benne a Funky Feeling. Előző mixemben Brian Ferry-től szólt a Let's Stick Together, aztán Donna Summer-től a Bad Girls. Disco Incorporated játszott a Bill Withers klasszikusát, a Lovely Day-t, illetve a végén a Moodyana játszotta a Strawberry Jam-et. Folytatásban. Elsőként Diana Ross és az I'm Coming Out. Aztán Frank Phillips-től a Club 44. Gwen Guthrie-től az Ain't Nothing Going On But The Rent, illetve Lenny Kravitz-től a Low.
1: Diana Ross, I'm Coming Out. Ez a Chic alapítója Bernie Edwards és Nile Rodgers közös szerzemény 1980. augusztus 22-én jelent meg, és hát ugye most...
0: De első meleg himnusz, mondjuk ki.
1: Igen, és 2021-ben Rodgers egy TikTok videóban, ugye most mindenhol ez hasít, ez a közösségi média forma, szóval egy TikTok videóban elismerte és megerősítette, hogy a dalt valóban eredetileg az LMBTQ közösségnek szánták New Yorkban. Így nyilatkozott: egyik este elmentem egy klubba az aranyozott szőlőbe, és észrevettem, hogy legalább 6 vagy 7 Diana Ross imitátor van, ezért kimentem, hogy felhívjam Bernardot, és azt mondtam, tudod, Diana Ross tisztelik a melegek. Ha Diana Rossnak írnánk egy dalt I'm Coming Out címmel, az ugyanolyan erővel bírna, mint Tom Jones Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Másnap találkoztunk a stúdióban, és elkészült a dal.
0: Egész jól sikerült, hallgassuk meg!

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Bárány Annácskával és Suri Imrével.
1: Így köszönjük szépen. Diana Rosszól szólt az I'm Coming On, aztán Frank Felix-től a Club 44, Gwen Guthrie-től az In Nothing Going On But The Rent című felvétel, itt a végén Lenny Kravitz-től a Low. A folytatásban elsőként Bobby Womack és az It's My Party Time, aztán Shapeshifter-től az Try My Love, és Doug Willis-től a Doug's Disco Team.
0: 1978-as dalát választottad Bobby Womacknak, It's My Party Time 11. lemezéről szól majd. A dalszerzők Don Davis és Willis Schofield. Womack zenei karrierje ugye az 50-es években kezdődött, gyerekként családi zenekar, és később, ami érdekesség az ő élete vonatkozásában, az ugye Sam Cooke bandája, ahol háttérgitáros volt, és hát ez már csak azért is érdekes Sam Cooke, mert hogy 1965. február 26-án, egészen pontosan 77 nappal Sam Cooke halála után, a 20 éves Womack és Cooke özvegye a nála 10 évvel idősebb, tehát 30 éves Barbara Cooke házasságot akartak kötni Los Angelesben. Tehát hogyan túl sokáig nem gyászolták. Egyébként ugye hát ezt érvénytelenítették, illetve elutasították már magát a kérelmet is, mert Womack még 21 év alatti volt, úgyhogy szülői engedély kellett volna a házasságkötéshez, tengeren túlon vagyunk, tehát ott nem 18 év. Végül aztán március 5-én, 21. születésnapja után össze is házasodtak, viszont a testvérei és a közönség is Bobby Womack ellen fordult, sőt, Sam Cooke családja is feldühödött.
1: Később hát ez nem volt egy elegáns lépés.
0: Később azt állította, hogy kezdetben csak az özvegy mellé akart állni, megvigasztalni.
1: Jól sikerült.
0: Megvigasztalta, én is így érzem.
1: Bobby Womack, Shapeshifters, illetve Doug Willis egy-egy felvételen állunk.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk, megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízjárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínek között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Elpusztult Timi a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttatták vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a balti tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, észak-keleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.

0: Nagyon kellemes jó estét kívánok, ez itt továbbra is a Jazzy és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, illetve a legjobb funky muzsikákkal. Előző mixingben az Electro Deluxe-szal kezdtük, és ez volt a Smoke. Aztán Michael Jackson-szal forgott a Liberian Girl, Seductive szóltól az Ain't Nobody, illetve Prince-szal az Alphabet Street. Na, a folytatásban. Elsőként Four Taps és a Loco in Acapulco, ugye ez egy filmzene, szerepelt a Cocktail című filmben. Aztán jön Sky-tól a Here's to You, illetve Jasper Street Connection-től a Till I Find You.
1: Éppenséggel a Cocktailban is szerepelhetett volna, de nem ott szerepelt, hanem a Busterban.
0: Is.
1: Lehet. Phil Collins írta, ugye ő is a producer, és egyébként ebbe a Buster című filmben Phil Collins is a főszereplő, de menjünk a Four Taps-ra, ami egy detroiti vokál kvartett, és a Motown hangzás egyik jeles képviselője, és ez jelentősen segített meghatározni, vagy fókuszba helyezni a város, mármint, hogy Detroit Motown hangzását a 60-as években. A Four Ames néven alapított csapat, Lewis Taps, Abdul Duke Fakir, Renaldo Obi Benson és Lawrence Payton több mint 4 évtizeden át maradtak együtt. 53-tól 97-ig léptek fel, anélkül, hogy személyi változás történt volna.
0: Ez egy nagyon nagy dolog.
1: Ami egyébként nagyon érdekes még, hogy Stubbs egy bariton. Ő volt az énekes, vagy a főénekes, pedig a legtöbb korabeli férfi és vegyes énekegyüttesben ugye a tenorok voltak
0: így
1: elől.
0: Így van.
1: Four Taps.
0: Four Taps, Locking Acapulco, Sky, Here's the You, Jasper Street Connection, Till I Find You.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Ez a Mixiben elsőként a Four Taps-tól szólt a Lokoinak a Pulko, és ahogy az Anácskától megtudtuk, több mint 40 évig ugyanabban a felállásban szerepeltek, ez egy óriási dolog. Utána követte,
0: hát ezt mi követte, körülbelül így, nem? Így, tehát, hogy ezt követte
1: Skysel a Here's to You, utána Jasper Sweet Connection a Till I Find You. Na, a folytatás. Elsőként a brit tehetségkutató nyertes Lisa Stansfieldtől szól majd a Real Thing, aztán Chaka Chas-tól a Jungle Fever, a Flow Dynamics-tól a You Pin the Party, illetve Trombone Short-tól a Justice.
0: Lisa Stansfield 97-es dalát választotta im, és valóban, ahogy mondtad, 1980-ban kezdődött az ő karrierje, amikor is megnyerte a Search for a Star című énekversenyt. Ezután persze feltűnt tévéműsorokban, megjelent első kislemeze, és Stansfield, valamint Ian Devaney és Andy Morris közösen megalapították a Blue Zone-t 1984-ben. Számos kislemez, nem tudom, de hát aztán mégiscsak valahogy ez az önálló színpadra állás lett a sikeres. És hát éveken át tartó barátság után bizony Ian Devaney eljegyezte Lisa Stansfieldet, 98. július 25-én össze is házasodtak.
1: Ez milyen szép történet.
0: Ilyen.
1: Így.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével. Előző mixünket Lisa Stansfield muzsikájával kezdtük, ez volt a Real Thing. Aztán érkezett Chaka Chastól a Jungle Fever, ezt követte a Floyd Dynamics-ről a UP in the Party, illetve a legvégén trombon sortitól szólt a Justice. Az utolsó mixünkben összesen három dal van, de három milyen dal. Másoként Karen Youngtól a Hot Shot, aztán Spencer Morales-ről az I Need You Love, illetve a The Love Project-től az I'm in Love.
1: Karen Young, Hot Shot 1978, az énekesnő debütáló, vagy hát egészen pontosan egyetlen lemezén jelent meg ez a bizonyos dal. 2007-ben közel 30 évvel az eredeti megjelenés után, 16 évvel Young halála után, a Max Rox Music kiadta a Hot Shot The Karen Young Rehit, így című változatot, ahol az eredeti ének hangsávot használták fel, és Karen Young indokolatlanul fiatalon 39 évesen hunyt el 91-ben.
0: Sajnáljuk, azóta is szerintem azért neki lehetett volna egy jó visszatérése. Na jó, akkor még egyszer Karen Young, Spencer Morales, illetve a Love Project egy-egy felvétele. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.
1: Legyen így, jó ét!

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Társadalmi célú reklám következik. Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Dunaparton másfél kilométer hosszan elnyúló Pünkösd fürdőparkban 9 különböző funkciói zónát találunk, amelyeket akadálymentes sétány köt össze. A kutyás akadálypályán át a hatalmas játszótérig, piknikezős rétig vagy bringás pihenőig mindenki a saját igényeinek megfelelően élheti meg a természet közeliség érzését. Itt van a város első esőkertje, de találunk változatos fából készült fitness eszközöket, gumiborítású közösségi kosár és focipályákat, homokos röpipályát, pingpongasztalokat. Lesétálhatunk a lapályos Dunapartra, vagy kipróbálhatjuk a park két végében sorakozó vendéglátóhelyeket. A területek között kanyargó tanösvény totemoszlopait is érdemes elolvasni. Sok érdekességgel szolgálnak a növény- és állatvilágról, de a különböző parkban és környéken üzhető sportokról is.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 17. kerületi helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Hősök terén, a milleniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hívizes kutat a bányamérnök Zsigmondi Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült egy úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt.
0: Jazzy Lexikon.

Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolla Mustafa, budai Beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A milleniumra nyitották meg az úszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 18. században a polgárság feladatai közé tartozott a városok biztonságának és békéjének megőrzése. Egy 1701-ből származó rendeletben Első Lipót király kötelezte a céheket, hogy mestereik minden vasár és ünnepnapon lövészetre járjanak, a távol maradókat pedig pénzbírság fenyegette. Mária Terézia 1740-ben elrendelte, hogy minden felnőtt férfi polgár egy éven át lövészeteken vegyen részt. Budán a mai Szénatértől nem messze már 1696 óta állt egy lőház, amelyet többször is bővítettek, és falain belül nemzetközi lövész ünnepeket is szerveztek.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Take a journey and ride the rhythms across Africa.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night éjfél után. Üdvözlöm Önöket, én Repkényi Dóra vagyok. Éliás Gyula Junior és Charlie közöse, a Nem enged a blues jön nem soká. Az Artisius díjas zenész, énekes, énektanár Éliás Gyula Junior több tehetségkutatóban is foglalkozott már versenyzőkkel, és 2009-ben a Jazzy dalversenyen őt találták a legjobb férfi énekesnek. Saint Martintól is hozok egy dalt, az Amikor együtt nevetünket. A szaxofon és pánsép művész 1994 óta viseli ezt a művész nevet. Mielőtt szóló karrierbe kezdett, játszott a Névtelen nullában, az Első emeletben és a Prognózisban. Kezdünk azonban a metróhúzattal, a Magashegyi Undergroundtól, a 2004-ben alapított csapattal, amelyet Fodor Máriusz és Kardos Horváth János alapított egy tatabányai főiskolán, akkor még egy másik énekesnővel. Két év múlva azonban megkeresték Bocskor Bíborkát, aki akkor társult hozzájuk. 2008-ban ugyan volt egy kis szünet, de a következő évben újra kezdték a közös zenélést. Akkor már Kardos Horváth János nélkül. 2010-es legsikeresebb albumuk a Metróhúzat című dalt tartalmazza, amely már is jön itt a Jazzy Night-ban.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night. A Special Providence-tól hozok egy dalt, a Return to Childhood-ot. A kvartett 2004-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének növendékei és a Kőbányai Zenei Stúdió együtt zenélő tagjai által jött létre. Műfaji korlátokat átlépő, dallamos és energikus zenét játszanak. Pete Project és Dave Kass közösével kezdünk azonban a Rosie Chicks-szel. A Pete Project 2008-ban alakult, és a következő évben megnyerték a Jazzy dalversenyt, és nem kellett sok hozzá, hogy Amerikát is meghódítsák. 2006-ban Dave Kass, világhírű szaxofonos, személyesen hívta meg őket a Karib-tengeri Dave Kass Cruise-ra.

kívánok, a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night, a Melody Maker-től hozok egy dalt, a Robban a diszkót. Az indonéz deathcore zenekar 2004-ben Jakartában alakult, a stílusa a deathcore köré épül. Az együttes legismertebb albuma a The Ravage from Bleeding Lolita 2008-ból, illetve az Introduction to the Unfamiliar 2012-ből. Ruby Harlem-től kezdünk viszont a forróval. A zenekar zenéje egyfajta ötvözete neo-soul, R&B és gospel zenéknek. A felvétellel búcsúzom önöktől, további kellemes éjszakát kívánva. Az elmúlt órában a Jazzy Nightot és Repkényi Dórát hallották. Jó pihenést, viszont hallásra!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

gyerek, épp úgy remek, a világ úgy is megy tovább.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra Jazzy zene.